0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanót a Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Még egy nagyon rövid üzenet ide. Egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori. Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem. Fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom. Persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még rengeteg benn maradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bent maradt válaszunk van, és hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0630 592-t 92-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635-925-925-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott, nagymamám húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. 3 nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy 1 hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt vicces, de azóta már egy-egy kuncogást ő is elenged, amikor eszébe jut a sztori, írta nekünk Zsófi. Hát igen, ez ráadásul ő maga küldte ezt a visszahívós SMS-t, de amikor egy éve halott embertől jön egy ilyen visszahívós, hát az igencsak kellemetlen. Nézzünk egy másik üzenetet, ez még mindig olyan, ami bent maradt az előző adásnál. Randiztam egy csajjal. Az első randi után még beszéltünk, de rövid időn belül lekoptatott, mondván, hogy ő több sráccal is randizik, és úgy néz ki, megvan a befutó, aki nem én vagyok. Oké, elfogadtam, sok sikert kívántam neki, aztán következő hétvégén úgy este 11 körül felhívott, hogy jól ráfaragott azzal a pasival, aki miatt lekoptatott és mennyire sajnálja. És hogy sejtő, hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szingli, és ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy itt áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, de van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt, még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet. Felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk. Mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba. Este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban. Azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna? Megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkahelyemmel kapcsolatban emberek. Valahogy nem érzik, de főleg a külföldiek. Van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és hát ez ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokta őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635-925-925-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velünk.
1: Információ első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Kedves hallgatók, Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig benn maradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bent maradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánságkukac@cegliradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után esett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már fel a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jó jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna, tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyát felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vett ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derül, tartsanak velünk!

Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és mindjárt az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink. Eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is nagyon értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl. Hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek? Lehetne ez egy ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom. Egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban, mert Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell mennie, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá? Munkatársam felhívott pénteken este 5:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól, hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó, hallod? Hallod a zenét? Na, úgy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Ugye simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le. És bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér neműs fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra nagy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül Csubakka hangokat imitálsz a telefonba, pár másodpercig majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog. Nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, folytatjuk a Ceglét hangját, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már jönnek is a válaszok. Én egyszer azért hívtam fel egy munkatársamat, hogy megtudjam, mi annak az alkatrésznek a neve, ami hetekkel korábban szóba jött valahogy. A felesége ennyit hallott a beszélgetésből. Szia! Celebszár Simmering! Szia! Szerintem ez egy tök jó sztori egyébként. Miért ne lehetne ennyire aliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert! Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg, így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni, nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától, ne tudjátok meg, folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű, nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják. És hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, amik ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni. Nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték, aztán nem tudom, csak egy utolsó számjegyet ütnek el, és akkor teljesen más hova fut ki a hívás, mint ahol szerették volna, ilyenekből vannak, de mikor tényleg csak egy számra vagy attól, hogy egy központi ügyfélszolgálati számot hívjanak, az kellemetlen. Egyszer a mamám felhívott a telefonról, hogy nem találja, kellett amúgy egy-két perc, míg nekem is leesett, hogy arról a telóról hív, amit éppen keres. Hát erre nekem van egy sztorim, de egyébként ez nagyon jó, hogy valaki megtalálja, a szemüveggel ugyanez szokott lenni, mikor a nyakában van akasztva, vagy a szemén van, és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, de az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, már megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Sulyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sulyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a magyar honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tettesküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik.

0: Ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a baba víz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a távszert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon bele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes távszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció? Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy. Azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabadnapomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget jelentett, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlenül kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlenül érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad, és nézzünk még egyet a blokk végére, amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetni el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz, én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkal, hamarosan néhány zene után jön a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: turistát.
1: Hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszoba izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még 3 üzenetünk van, kedves hallgatók, a következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátranító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett 3 smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogy ha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell venni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket. Rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja. Mára viszont búcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, maradjanak a Ceglét rádióval továbbra is, a viszonthallásra.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Július 12-én vasárnap ébresztem önöket, mert akit ébreszteni kell, meg valahogy úgy sejtem, hogy nem úgy van, mint az amerikai filmekben, hogy ébreszt az óra és rögtön a rádió szólal meg. A mikrofonnál Becker Bernadett, akárhogy is van, már előre megköszönöm, hogyha velem töltik bármennyi idejüket is ezen a csodás napon. Még mondjuk fogalmam sincs, milyen nap lesz, de legyen úgy, hogy csodás. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

július 12-e van a nap, amikor az Izabellák és a Dalmák ünnepelhetik névnapjukat. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte, ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel Jezabel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr. A dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név az Aránfutása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként, női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mor. Bárhogy is van, kedves dalmák, kedves Izabellák, nagyon boldog névnapot! Szegléd.

0: legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Körösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet majd 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

tárcsak, másnak a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten, Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Zenés Mesekuckó Albert Irsán a Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélő fotelben Vasné Irén. Majd az akusztik trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.

Mája Lex és a Serep és Nagy Bogi közösre indította ezt a fél órát, nem hiszek, ez volt a dal címe, meg ez a dal címe folyamatosan még szerintem jó pár évig, 2026-os dal, tehát vadonatúj sláger itt a Cegléd Rádióban, ahol hamarosan jön majd a horoszkó.

Jöjjön át a horoszkóp első része, kedves Kosa Kossz számára. Ez a nap rendrakást hozhat a tervekben, gondolatokban és célokban. Most könnyebben felismered, mi az, ami valóban előre visz, és mi az, ami már csak feleslegesen terheli az energiádat. A munkában építő jellegű beszélgetések alakulhatnak ki, amelyek segítenek tisztábban látni a következő lépéseket. Egy tapasztaltabb ember tanácsa különösen értékes lehet, főleg akkor, ha nem csak meghallgatod, hanem valóban be is építed a döntéseidbe. A kapcsolataidban az őszinteség és a figyelmes jelenlét hozhat enyhülést. A szerelemben a gyengéd gesztusok többet érhetnek, mint a nagy szavak. Pénzügyekben érdemes óvatosnak maradni, különösen az impulzív kiadásokkal. A nap végére úgy érezheted, visszakerült a kezedbe az irányítás. Bika. Ez a nap stabilabb, nyugodtabb energiákat hoz, az elmúlt hetek tapasztalatai most hasznodra válhatnak, főleg akkora türelmesen és következetesen építkeztél. A szakmai életedben végre láthatóvá válhat a munkád eredménye, új felelősségek jelenhetnek meg, amelyek elsőre komolynak tűnnek, de hosszabb távon fejlődési lehetőséget rejtenek, a munkatársakkal való együttműködés kedvező irányt vehet. A párkapcsolatban támogatást és megértést kaphatsz pont akkor, amikor szükséged van rá. Az egyedülálló bikák előtt egy csendesebb, mégis ígéretes találkozás lehetősége nyílhat meg. Anyagi téren a megtakarítás, a tervezés és a költségvetés átgondolása hozhat biztonságérzetet. Ikrek. Az ikrek kíváncsisága ma különösen erős lehet. Új információk, váratlan beszélgetések vagy fontos felismerések alakíthatják át azt, ahogyan egy munkahelyi vagy személyes helyzetre tekintesz. A szakmai életedben előtérbe kerülhet a kommunikáció, most gyorsan reagálsz, könnyen kapcsolódsz másokhoz, és képes vagy megoldást találni olyan kérdésekre is, amelyek korábban bonyolultnak tűntek. A kapcsolataidban a spontaneitásod és a természetes bájod segíthet az új embereket közelebb hozni. A szerelemben nyugodtabb, tisztább hangulat uralkodhat, az egyedülállók számára egy őszinte beszélgetésből akár ígéretes kapcsolat is kibontakozhat. Pénzügyi téren minden részletet ellenőriz, mielőtt aláírsz vagy elfogadsz valamit. Rák. A rák számára ez a nap érzelmi tisztulást és nagyobb belső nyugalmat hozhat. Egy fontos feladat lezárása elégedettséggel tölthet el, és a környezeted is észreveheti, mennyi munkát tettél bele az elmúlt időszakba. A szakmai életben új felelősségek bukkanhatnak fel, de most megvan benned az érettség és a tapasztalat ahhoz, hogy ezeket jól kezeld. A családi kapcsolatok különösen fontos szerepet kapnak, a közelség, a támogatás és a biztonság érzése erőt adhat. A szerelemben érdemes nyíltan beszélni a jövőről, a közös vágyakról és azokról a tervekről, amelyeket eddig talán halogattatok. Anyagi téren maradja megfontolt úton is, kerüld a felesleges kiadásokat, estére mélyebb lelki béke érkezhet meg hozzád. Most háromba bontom a horoszkópot, hogy jön hamarosan a második része is.

már is a horoszkóp folytatása. Oroszlán. Az oroszlán ma erőt, lendületet és önbizalmat kap ahhoz, hogy előrelépjen. A szakmai életben megmutathatod vezetői képességeidet, és sikeresen irányíthatsz egy fontos feladatot vagy projektet. A környezeted értékeleti a határozottságodat, főleg azt, hogy képes vagy gyorsan és hatékonyan megoldást találni. Ez a nap alkalmas arra, hogy ne csak jelen legyél, hanem valóban láthatóvá is válj. A szerelemben melegebb közeledésre nyitottabb hangulat uralkodhat, a párkapcsolatban élők erősíthetik a kötelékeiket, az egyedülállók pedig olyan találkozásra számíthatnak, amelyben van lehetőség. Pénzügyi téren érdemes tervezni, rendszerezni és átgondolt döntéseket hozni. Szűz. Ma olyan részleteket is észrevehet, amelyek mások figyelmét elkerülik, ez szakmai szempontból nagy előnyt jelenthet. Főleg akkor, ha bonyolultabb feladatot kell lezárnod, vagy tisztáznod kell egy bizonytalan helyzetet. A fegyelmet, pontosságod és szervezettséged most elismerést hozhat. Egy munkahelyi félreértés vagy csapaton belüli bizonytalanság rendeződhet, ha türelmesen és világosan kommunikálsz, és így jegyzem meg zárójelben, esküszöm, vasárnapi horoszkópot olvasok. A személyes kapcsolatokban fontos, hogy ne elemezd túl minden apró gesztust. A szerelemben az őszinte beszéd és a türelem segíthet megerősíteni a bizalmat. Pénzügyekben ez a nap kedvez a gondos tervezésnek és a források átlátható kezelésének. Mérleg. A mérleg számára a nap érzékeny, akár fájdalmas felismeréseket hozhat. A csillagok olyan igazságokat emelhetnek felszínre, amelyeket már nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni. Egy közeli emberrel vagy fontos kapcsolattal összefüggésben meginokhat a bizalom. A szakmai életben feszültebbé válhat a légkör, főleg hiányos információk, be nem tartott ígéretek vagy félreérthető helyzetek miatt. Egy együttműködés, amelybe sok reményt fektettél, váratlan fordulatot vehet. Most nem az impulzív konfrontáció visz előre, hanem a higgadt megfigyelés és a tények tisztázása. Pénzügyi téren különösen figyelj a dokumentumokra, szerződésekre és fontos döntésekre. Nem ez a legjobb nap kockázatos befektetésekre vagy olyan emberekbe vetett teljes bizalomra, akik még nem bizonyították megbízhatóságukat. A szerelemben csalódást okozhat egy gesztus, egy megszegett ígéret vagy az őszinteség hiánya. Skorpió. A skorpió számára ezen nap kihívásokat hozhat, de ezek nem feltétlenül gyengítenek. Inkább próbára teszik a türelmedet, az önuralmadat és azt, mennyire tudsz éretten reagálni egy bonyolult helyzetre. A szakmai életben megmutathatod, hogy képes vagy kezelni a feszültebb pillanatokat is. Az intuíciód erős, ezért érdemes figyelmet a belső jelzéseidre, főleg akkor, ha egy döntés nem csak logikai, hanem érzelmi szinten is úgy kap. A személyes kapcsolatokban az őszinteség és a hűség válik központi témává. A szerelemben jó alkalom nyílhat arra, hogy lezárj valamit a múltból és tisztább alapokra helyezd a jelenlegi kapcsolatodat. Pénzügyekben kedvező lehetőségek jelenhetnek meg, de csak akkor lép, ha minden részletet alaposan átgondoltál. Hamarosan jön a harmadik befejező rész. FM 92 Őszklét Rádió.

Jöjjön át a horoszkóp harmadik befejező része, kedves nyilas. A nyilas számára a nap optimizmust és új terveket hozhat, erősebb lehet benned a vágy, hogy elindíts valamit, amire már régóta készülsz, vagy új irányt adj egy meglévő projektnek. A szakmai életben kreativitásod és lelkesedésed felkeltheti befolyásos emberek figyelmét. Egy együttműködés lehetősége is megjelenhet, amely hosszabb távon izgalmas eredményeket hozhat. A személyes kapcsolatokban nyugodtabb, felszabadultabb hangulat uralkodhat, a barátokkal vagy családtagokkal töltött idő feltölthet. A szerelemben az őszinteség és a spontaneitás teremthet különleges pillanatokat, az egyedülállók olyan találkozás részesei lehetnek, amely megváltoztatja a szerelemről alkotott képüket, anyagi téren kerül, de hirtelen nem tervezett kiadásokat. A bak számára ezen nap a felelősségről, a stabilitásról és az eddigi eredmények megszilárdításáról szól. A szakmai életedben most értékelhetik a komolyságodat, a kitartásodat és azt, hogy hosszú távon gondolkodsz. Egy jó hír megerősítheti benned, hogy az erőfeszítéseid nem voltak hiába valók, lehetőséget nyílhat új célok kijelölésére, vagy olyan alapok lefektetésére, amelyek később komoly eredményeket hozhatnak. A személyes kapcsolatokban több figyelmet kell fordítanod azok igényeire, akik közel állnak hozzád. A szerelemben az egyszerű, következetes gesztusok most többet érhetnek, mint a nagy ígéretek. Pénzügyi téren a megtakarítás és a hosszú távú tervezés kerül előtérbe. Vízöntő. A vízöntő kreatívabbnak és szabadabbnak érezheti magát ezen a napon. Erősödik benned a vágy, hogy kilépje a megszokott keretek közül, és olyan megoldásokat találja, amelyek másoknak talán eszükbe sem jutnának. A munkában innovatív ötleteidet értékelhetik és támogatást is kaphatsz olyan emberektől, akik számítanak. Egy új projekt elindítása vagy egy eredeti javaslat megfogalmazása most kedvező irányt vehet. A személyes kapcsolatokban fontos beszélgetések nyithatnak új nézőpontokat, a szerelemben a spontaneitás és az őszinteség hozhat emlékezetes pillanatokat. És halak! Annak számára a nap a lelki tisztázódást és belső egyensúlyt hozhatja el, az intuíciód ma különösen erősen működik, ezért érdemes figyelned arra, mit súg a megérzésed egy fontos döntés előtt. A szakmai életben felismerheted a legjobb megoldást egy olyan helyzetben, amely eddig bizonytalannak tűnt. Egy befolyásos személy elismerheti a munkádat és új lehetőség felé nyithat ajtót. A családdal és a szeretteiddel való kapcsolat stabilitást adhat. A szerelemben kedvező a hangulat a kibékülésre, a közös tervek megbeszélésére és a meglévő kötelékek erősítésére. Az egyedülálló halak olyan történet kezdetét élhetik meg, amely lassan, természetesen és ígéretesen bontakozik ki. Nos, ezt üzenik már a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a Szóézét, a 92-ten azt az órát, ami már a lapszemléről szól. Népszava Magyar Nemzet Magyar Hírlap online kiadása lesz, amiből most is szemezgetek. A mikrofonnál Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a napszemle, induljon a Népszavával, ahogy tőlem megszokhatták, a népszava.hu-val. Nem a nagy hőség, a fürdők legjobb barátja. A magyarországi szezon egyelőre elmarad a várakozásoktól, írják. A néhány napos kánikula megtölti a strandokat, a kitartó forróság azonban már visszafogja a vendégforgalmat, ez az eddigi tapasztalat. A szélsőséges időjárás nem csak a látogatói szokásokat halakítja át, hanem az üzemeltetők számára is egyre komolyabb műszaki és gazdasági kihívásokat jelent. A 3-5 napos hőhullámok még egyértelműen kedveznek a fürdőknek. A kánikula első napjaiban sokan keresnek enyhülést a strandokon, de ha az extrém meleg 2 héten át vagy még tovább tart, csökkenni kezd a vendégszám. Egyre többen maradnak inkább otthon a lehűtött lakásban, vagy töltik az időt a légkondicionált bevásárlóközpontokban, ezt már tavaly is megfigyelték, és idén több fürdő is hasonló jelenségről számolt be. A szélsőséges hőség ráadásul az üzemeltetésben is egyre több problémát okoz. Nem kevés fürdő még mindig hálózati vízzel működik, így a növekvő vízfogyasztás azonnal megjelenik a költségekben. Ráadásul 2024. januárjától jelentősen emelkedtek a nem lakossági víz és csatornadíjak, amelyek idén júliusban tovább drágultak, tovább szűkítve a fürdők gazdálkodási mozgásterét. Hogyha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan is érinti ez a kánikula a fürdőket, bármi hihetetlenül is hangzik első hallásra tényleg negatívan, akkor népszava.hu-n találja a bőségesebb írást erről. Jelentősen drágult az új burgonya, és ebben az aszály is közrejátszik, erről is ír a Népszava. 13%-kal többe kerül az új burgonya, mint tavaly, a szélsőséges időjárás miatt idén kevesebb van belőle. A múlt hónapban kezdték árulni a korai...

0: Volt némi technikai problémánk, de elárult, úgyhogy visszatérhetünk a rendes kerékvágásba. Már is jönnek a reklámok.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Nemzet néhány írásait. A 92-t nem volt fennakadás, a csomagforgalomban simán ment az átállás az új uniós vámszabályokra. Az első napok tapasztalatai alapján jól vizsgázott az új uniós vámszabálynak megfelelő eljárás az adóhivatal szerint. A csomagforgalomban nem volt fennakadás, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1 és 9 között naponta átlagosan csaknem 359 000 vámárú nyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, azon belül a legforgalmasabb napon több mint 437 000 áru nyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot, ismertették. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházban rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vám tarifaszámú termékkategóriák után fizetendő a vámkezelést. Továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Most a tapasztalatokról tehát olvashatnak bővebben is a Magyar Nemzetben. A földön kívüli mesterséges intelligencia állhat az univerzum hallgatásának hátterében, erről is ír a Magyar Nemzet. A Fermi paradoxon, vagyis annak kérdése, hogy miért nem találunk semmilyen kézzelfogható bizonyítékot a földön kívüli civilizációkra, noha ezekből a valószínűség számítás szabályai szerint rengeteg létezhet odakint a kozmosz mélységeiben, már régóta komoly fejtörést okoz a tudósok számára. Egy új tanulmányban felállított és igen elgondolkodtató hipotézis szerint a mesterséges intelligencia még nem kellően megértett természete választ adhat az univerzum látszólagos némaságára is, új dimenzióba helyezve a rejtőzködő idegenek utáni kutatások problematikáját, hogy hogyan, azt inkább olvassák el a Magyar Nemzetben. Próbáltam kicsit egyszerűsíteni a cikket, de az először meg kellene értenem, még majd 4-szer el fogom olvasni biztos, de egyébként nagyon érdekes cikknek tűnik, magyarnemzet.hu.

0: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel, készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Tovább éleződik az amerikai-iráni konfliktus. Washington újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi konténer szállítót a Hormuzi szorosban. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint a kereskedelmi hajót az iráni forradalmi gárda támadta. Angliában őrizetbe vettek egy fiatal férfit Anne Widdecombe brit politikus meggyilkolásának gyanújával. A Reform UK bevándorlás és igazságügyi szóvivőjét csütörtök este találták holtan délnyugat-angliai otthonában. A londoni alsóház korábbi képviselőjének megölésével egy 28 éves brit férfit gyanúsítanak. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma, több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csaknem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól, mintegy 17000-en fedél nélkül maradtak. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. A kormány becslései szerint 25000 otthonra lesz szükség. Még egy hétig láthatja a közönség a fővárosi Kiselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását, melynek anyagába 150 év, csaknem 100 festményét válogatták be. A látképek, jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők, mások mellett Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugó és Mácsa István festményein.
3: Az időjárásról.
4: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: A Lapszemle folytatásában már is jön a Magyar Hírlap. Három írása, egy teljes dinoszaurusz tojásfészket fedeztek fel, számol be róla a lap. Több megkövesedett dinoszaurusz tojást fedeztek fel a kínai Kantonban, melyek egyetlen fészekalj részeként maradtak fent. A felfedezésre Haiszú kerületben került sor, miután egy helyi lakos észrevette a szokatlan tárgyakat és jelentette azokat a hatóságoknak. A szakértők megerősítették, hogy ezek valódi dinoszaurusz tojások, teljesen megőrződtek és tisztán megkülönböztető morfológiai jellemzőket mutattak. Egy ilyen fészekalj rendkívül ritka egy nagyobb városi központban. Szakértők szerint a Kanton és a Gyöngy folyó deltája a késő krétakorban körülbelül 70-66 millió évvel ezelőtt párás folyó és tó környezet volt. Ezek a körülmények kedveztek a dinoszauruszok kialakulásának és a későbbi fosszíliák kialakulásának. A felfedezett peték jelentős leletnek számítanak, mind a tudomány, mind az ősi élettel kapcsolatos ismeretek bővítése szempontjából. A kutatók 3D-szkenelést és geológiai kormeghatározást terveznek használni a fészekalj korának és fajának pontosabb meghatározására. A fosszíliák tanulmányozása után azt tervezik, hogy bemutatják azokat a nyilvánosságnak, csak dínókat ne csináljanak belőlük. Arra már volt példa, hogy nem lett jó vége. Mondjuk filmen, de hát azt, mint tudjuk, néha még egy kicsit igaz is. 4 év óta először láthatta Amerikában élő unokáit a brit uralkodó, erről is ír a Magyar Hírlap. Harry Sussexi herceg és felesége Meghan hercegnő a nap folyamán szigorúan magánjellegű látogatást tett harmadik Károly királynál. Károly a két unokával legutóbb 2022. júniusában néhai édesanyja, a nem sokkal később elhunyt II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezett platina jubileumi ünnepség sorozaton találkozott. Lilibetet az uralkodó akkor még trónörökösként abban az évben látta először, és a pénteki látogatás mindössze a 2. alkalom volt arra, hogy Harry és Meghan kisebbik gyermekével találkozhatott. Harry az elmúlt években megfordult néhányszor Nagy-Britanniában, és egy-egy alkalommal találkozott édesapjával, de Meghan és a gyerekek 4 éve először léptek brit földre, és hogy hogyan zajlott ez a találkozás, nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és rosszul mondtam, nem 3 írás jött a Magyar Hírlapból, hanem csak 2. Szeglét rá!

0: Nem emlékszem már. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-s tornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-s tornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónai Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudás Próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai Sportcsarnok melletti erdős területen, gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban. A részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: még, hogy ma a Sulek gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet majd 8 órakor indul, utána 22 óráig tart.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra. Keigo is van a Republic közös dalával, Chasing Paradise, ez szól már itt a 92-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma, több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csak nem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól, mintegy 17000-en fedél nélkül maradtak. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság. Bejelentés egyelőre nem érkezett.
2: Az időjárásról.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell áthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a fél útpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
4: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kaigo és One Republic közös dala Chasing Paradise indította az órát. Köszöntöm a kedves hallgatókat, mindazokat, akik most ébredeznek és most kezdenek el hallgatni bennünket. Már előre köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ebben az órában ők bulvárlapszemlét hallhattak, nem csak ők, akik régebb óta velem tartanak is a mikrofonnál, Becker Bernadett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

A Bulbár Lapszemlége elvezető úton azonban még itt van velünk társaságként Jennifer Lopez és Pitbull és az On The Floor 2011-ből, a reklámok után pedig Teddy Swims, Mr. No It All című 2026-os vadonatúj slágere is felcsendül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle első fele a Bors néhány írása. Puskás Dalos Peti oda tette magát, így hódította meg újra feleségét a gyerekük születése után. Abban feltehetőleg mindenki egyetért, hogy egy párkapcsolat vagy egy házasság egyik csúcspontja az a pillanat, amikor a szerelem gyümölcse megérkezik a családba. De mi van a szinte minden esetben beköszönő gyermekvállalás utáni monotonitással? Többek között erre a kérdésre kereste a választ szakértő vendégével Puskás Dalos Bogi. Az is kiderült, hogy Puskás Dalos Peti ösztönösen érzett rá a megoldásra. Nem árulunk el zsákba macskát, így jó előre megsúgjuk, írja a Bors, hogy az énekesnő influencer és Kalász Szinti a pszichológus elő is rukkoltak a megfejtéssel. Sőt, Puskás Dalos Bogi egy személyes történeten keresztül demonstrálta is, hogy milyen ereje lehet egy párkapcsolatban annak, ha a férfi felismeri párján a szülés utáni monotonitás vagy az elhidegülés jeleit. Ez Puskás Dalos Petinek is sikerült. Puskás Dalos Bogi azt mondta, a kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást, ismerő számomra a helyzet, amikor friss szülő az ember. Természetesen megtapasztaltam azt az elképesztő nagy változást a párkapcsolatomban, amikor megérkezik a gyermek a kialakított rendszerbe. A kérdés az tehát, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást, nyitotta ki Pandora szelencéjét a Veled Lelkizünk vlog legfrissebb epizódjában Puskás Dalos Bogi. A szakember ezután hosszasan és érthetően beszélt a kínálkozó megoldás lehetőségekről, így érdemes egyben megtekinteni a videót, ajánlja a Bors a cikkében, és természetesen azért szemléznek belőle, és a megoldás Puskás Dalos Bogi szerinti megoldás egyik felét is elmondták és leírták. Óriási dolog volt a Peti részéről az, hogy egy este elém állt és közölte, hogy leszervezte a randi esténket. Áthívta a szüleit, hogy ők altassák el Ábert, mi pedig elmentünk vacsorázni majd színházba. Nos, hogy miről beszélgettek még és mit fejtettek meg? Olvassák el a Borsban. Mi a pokol történt? Adam Sandler ezért fordult a rendőrséghez Taylor Swift esküvője után, a Happy, a flúgos golfos sztárja Taylor Swift esküvője után felhívta a Nantucket rendőrséget. Adam Sandler kíváncsi volt, hol tud a szigeten kosárlabdázni. A szokatlan kérés még a helyi rendőröket is meglepte. Adam Sandler régóta köztudottan megszállottja a kosárlabdának, bármerre jár a világban, a teheti keres egy szabadtéri pályát, ahol helyiekkel játszhat néhány barátságos mérkőzést. Pontosan ez történt akkor is, amikor a július 4-i ünnepi hétvégén megérkezett a Massachusetts állambeli Nantucket szigetére. Mivel nem ismerte a környéket, a színész úgy döntött, a legegyszerűbb megoldást választja, felhívta a Nantucketi rendőrkapitányság nem sürgősségi telefonszámát. A diszpécser Chris Reynolds később felidézte, hogy Adam Sandler udvariasan bemutatkozott, majd megkérdezte: most érkeztem a szigetre, nagyon szeretek kosárlabdázni, meg tudnám mondani, hol találok olyan pályát, ahol lehet játszani? A rendőr először maga sem akarta elhinni, hogy valóban Adam Sandler van a vonal másik végén, de hamar rájött, hogy a hívás teljesen komoly. A diszpécser végül a Bacchus Lane kosárlabda pályát ajánlotta neki, amely Nantucket egyik legismertebb szabadtéri pályája. A történet itt még nem ért véget, Adam Sandler autóba ült, elment a pályára, majd mindenféle felhajtás nélkül odasétált a társasághoz, és egyszerűen megkérdezte, beszállhat-e a következő mérkőzésbe. Andrew Kessler, aki szintén a pályán volt, később elmesélt, hogy a színész teljesen közvetlenül viselkedett, bemutatkozott, nyújtott egyet, majd annyit mondott: srácok, hadd melegítsek be egy kicsit, aztán beszállok. És még egy írás a Lapból: brutális dráma, lottózóban 5,5 milliárd forint landolt a szemetesben egy bolti hiba miatt. Egy édesanyja biztos benne, hogy megnyerte a milliárdos lottó nyereményt. Most azonban 30 napot kell várnia, hogy kiderüljön az igazság, miután egy boltos kidobta a szelvényét, már zajlanak a vizsgálatok, hogy kiderítsék, ki az új lottómilliómos. De mindez nem nálunk történt, hanem az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában egészen pontosan. Erről is olvashatnak a Borsban. Na, ezért játszom én okos lottót. Azt nem tudom kidobni. Senki nem tudja kidobni.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Nádis Nazári a fél órát, Fanny és Janelle Monáe közösen We Are Young, szól 2012-ből itt a Cegléd Rádióban. A hírek után pedig a következő fél órában természetesen folytatódik a Bulvár lapszemle, jön majd a Blik néhány írása.
1: Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Az államfőválasztásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Ha a választás eredményével kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, az érintett iratokat a jogerős lezárásig meg kell őrizni. Venezuelában 4300 fölé emelkedett a pusztító földrengések áldozatainak a száma, több mint 300 halottat még nem sikerült azonosítani, közölte a parlament elnöke. A hivatalos adatok szerint eddig csaknem 6500 embert sikerült kimenteni a romok alól, mintegy 17000-en fedél nélkül maradtak. A földrengésekben több mint 850 épület megrongálódott. Kisebb földrengés volt hajnalban Békés Csaba térségében. A 2,1-es erősségű földmozgást 4 óra körül érezhette a lakosság. Bejelentés egyelőre nem érkezett.
0: Az időjárásról.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Záruljon tehát a lapszemle a Blik írásaival. Néhányan megbánta, hogy otthagyta a rádió kabarét Varga Ferenc József. Egyértelmű, hogy kettős vagyok, mondta ő. Természetesen magára. Egészen 2025-ig a Rádió Kabaré meghatározó alakjai közé tartozott Varga Ferenc József, aki Aradi Tiborral közösen 7 évadon át készítette az Aradi Varga Show-t. A humorista hosszú éveken át a rádiós kabaré egyik állandó szereplője volt, ezért a rajongókat is váratlanul érte, amikor közel egy évvel ezelőtt távozott a Jászai Mari díjas és Karinti Gyűrűs Vida Péter vezette Rádió Kabaréból. Varga Ferenc József elmondása szerint a döntést hirtelen felindulásból hozta meg, és utólag úgy érzi, elhamarkodottan cselekedett távozásának okairól, valamint döntése hátteréről. Most egy YouTube műsorban is, YouTube-on felelhető műsorban is beszélt. Annyi történt, hogy Fábri Sanyi volt a Rádió Kabaré gyártója egészen 2025 nyaráig, amikor valamilyen podcastben rosszat szólt, és azt nem kellett volna. Sanyi pejoratív kontextusban emlegette a hatalom egyes szereplőit, de elég az hozzá, hogy ennek meglett a következménye, és új stáb érkezett a Rádió Kabaré élére. Véleményem szerint olyanok, akiknek ez semmi közük nincs. Úgy is jöttek be az urak, hogy megnézik, mi ez, mert azt sem tudták, mit vettek át. Idézte fel Varga Ferenc József, aki korábban jó kapcsolatot ápolt a Rádió Kabaré vezetőjével, Vida Péterrel. A gyártócég többi tagja által bevezetett változtatásokkal azonban már nem tudott azonosulni, és hogy ezen kívül még miért jutott arra a következtetése, hogy ő kettős, olvashatnak róla a Blikben. Szerelmesen ölelkeztek, az EFOT-on Kapu Tibor a barátok közt Tildájával jött össze. Erről is beszámol a Blik. Az EFOT 50 koncerten szerda este különleges társaságban láthatták Magyarország második űrhajósát a fesztivál vendégei. Kapu Tibor erdélyi téme a színésznővel együtt táncolta végig a jubileumi rendezvényt, kézenfogva ölelkezve harmóniában. A színésznő nem titkolta, hogy különleges kapcsolat van közte és az űrhajós között, de ennek részleteiről majd csak később szeretne beszélni. Szóval ez nem fog kiderülni a cikkből, de egyéb más dolog azért igen. És a végére még egy hír Taylor Swift esküvőjéről, ugye a Borsban Adam Sandlerrel lehetett olvasni, aki kosarazni szeretett volna. No, és jöjjön egy ennél sokkal elvetemültebb ötlet. Piacra dobta egy művész a Taylor Swift esküvője utáni szemetet. Egy New York-i művész Justin Ginnek különleges módon használta ki Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének napját. A Madison Square Garden előtt gyűjtött, gondosan becsomagolt szemetet Packet Garbage néven árusította, amelyet a rajongók pillanatok alatt elkapkodtak. Az esemény július 3-án zajlott, és bár a ceremóniát nagy titkolózás övezte, a helyszínen összegyűlt rajongók, és a hírességekkel teli vendéglista biztosította, hogy az esküvő a figyelem középpontjába kerüljön. New York utcáin az esemény helyszínén sok fiatal rajongó jelent meg a kordonok mögött, hogy egy-két pillanatot elcsípjen a hangulatból, illetve láthassa a hírességeket. A szigorú biztonsági intézkedések miatt azonban erre kevés lehetőségük volt, és csak Hugh Grantet és a feleségét láthatták egy pillanatra az érkező vendégek között. No, és egy képzőművész arra gondolt, hogy a rajongók csillapíthatatlan vágyát az összegyűjtött emléktárgyakkal lehetne csillapítani. Összegyűjtötte a helyszínen talált hulladékot, metrójegyet, műanyagkanalakat, textildarabokat, majd műanyag dobozokba csomagolva értékesítette azokat. Mindez nem csak kreatív, de üzletileg is sikeres vállalkozásnak bizonyult. Hogy mennyire? Arról olvashatnak a Blikben, hogy ki volt az a rajongó, aki elhitte, hogy Taylor Swift esküvőjéhez tartozik egy metrójegy, azt mondjuk fogalmam sincsen. Na mindegy, Blikben olvashatnak erről, sőt egy videó is van a fantasztikus kollekcióról.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra, egy sérennel ehhez lesz az Azizám 2025-ből.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
2: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. 10. Street Food Fesztivál Albert Tirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Tirsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Kellemes nyári időre számíthatunk. Holnap elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Irán a szomszédait támadta, lezárja a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott. Köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében. 2 meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcafesztiválon történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon 2 ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket.
0: Az időjárásról.
9: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
0: Közlekedési információk.
10: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Egyszerűen indította az órát, ez volt az azt hiszem itt a 92-től azt az órát, ami a kalendáriumról, vagyis július 12-éről szól. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, jönnek események, évfordulók, és persze a nap híre születjei. Szeglét Rádió!

Július 12-e van a nap, amikor az Isabellák és a Dalmák ünnepelhetik névnapjukat. Az Isabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Isabel Jezebel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr. A dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név az Aránfutása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként, női névként először Vajda Péter költő alkalmazta. 1839-ben, majd később Jókai Mor. Bárhogy is van, kedves dalmák, kedves Isabellák, nagyon boldog névnapot!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Jöjjön át néhány esemény, évforduló, amely a mai naphoz kötődik. 72 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Jóval régebben 536 évvel ezelőtt ezen a napon Székesfehérvárot királlyá koronázták II. Ulászlót. 64 éve annak, hogy először lépett színpadra a Rolling Stones. 56 éve pedig ezen a napon Thorhjell Dahl, norvég utazó, vitorlás nátcsónakjával átszelte az óceánt. Ilyen névvel, hogy Thor, csak sikerre lehet vinni egy ilyen kalandot. 44 éve ezen a napon az E.T. című film megdöntötte a jegy eladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. És újra csak visszaugorva egy kicsit, sőt nagyon az időben, 483 éve ezen a napon 8. Henrik feleségül vette Catherine Pert, 6. egyben utolsó feleségét. Ennyit az évfordulókról, hamarosan jönnek a nap híres szüdöttjei.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: És azért nyilván nem megyek el szó, azaz zene nélkül, amellett a tény mellett, hogy Elvis Presley nevéhez kötődő évforduló van ma. Igaz, eredeti Elvis Presley számot nem tudok most prezentálni a kedves hallgatóknak, de meg tudom idézni azért a hangját. Jön a Lady Less Conversation 2002-es feldolgozása.

0: indítani. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el, a támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott, köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében. 2 meghaltak, többen megsérültek Torontóban egy utcafesztiválon történt lövöldözésben. A Salsa Fesztiválon 2 ember között fegyveres összetűzés alakult ki. A rendőrség szerint legalább 6 embert lőttek meg. Egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. A kanadai miniszterelnök és Ontario tartomány kormányfője is elítélte a történteket.
1: Az időjárásról.
0: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. Emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Szeged Rádió! Szeged Rádió!

0: Július 12-e van, nézzük, milyen híres emberek születtek ezen a napon. 172 éve például George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. 75 éve született ezen a napon Sass Szilvia Szoprán operaénekesnő. 54 éve született ezen a napon Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. Ha valaki még nem látta volna a Nemzet Aranyai című dokumentum sorozatot, vagy dokumentumfilmet, mert van mind a kettő belőle, akkor mindenképpen ajánlom. 170 éve született Gizella osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő. 71 éve pedig megszületett dr. Komáromi István, később Komáromi Pisti, zenész és rendőrtábornok. 1949-ben ezen a napon született Bánó András, Pulitzer emlékdíjas magyar újságíró, szerkesztő, műsorvezető. És 1937-ben megszületett Bill Cosby, amerikai színész, komikus. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok!
1: FM 92.5 Zeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudás Próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai Sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő órán Kevin Harris és Clementine Douglas közösével, ez lesz a Blessings.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
7: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
6: Dehogy, ide a Nádasba.
7: Na de Béla, maga Huncut?
6: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
0: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
0: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
0: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
0: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Kellemes nyári időre számíthatunk. Európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Irán a szomszédait támadta, lezárja a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremt, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Rakétákkal és drónokkal támadta több szomszédját Irán, és bejelentette a Hormuzi szoros lezárását. Teherán szerint a lépés válasz az újabb amerikai légi csapásokra, amelyeket azután indított az Egyesült Államok légiereje, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. Az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Katarban is légiriadót rendeltek el. A támadó eszközök egy részét elfogták. Az Egyesült Államok válaszul mintegy 140 iráni célpontot támadott. Köztük rakéta és drón létesítményeket, valamint haditengerészeti objektumokat. Angliában őrizetbe vettek egy fiatal férfit Anne Widdicombe brit politikus meggyilkolásának gyanújával. A Reform UK bevándorlás és igazságügyi szóvivőjét csütörtök este találták holtan délnyugat-angliai otthonában. A londoni alsóház korábbi képviselőinek megölésével egy 28 éves brit férfit gyanúsítanak. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója, egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lapközlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskütszék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehérház korábban cáfolta a lap állítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
2: Az időjárásról.
9: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Északkeleten kialakulhat zápor, zivatar. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik. Napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek. Késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kevin Harris és Clementine Douglas közösével indult egy újabb óra, Blessings szólt itt a Cegléd Rádióban. Az az óra, amelyben legfőképpen a kiváló közös ismerősök szólnak majd, de azért néha én is megszólalok, ha a mikrofonnál Becker Bernadett, és igyekszem majd hasznos, fontos információkkal szolgálni. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

Ha valaki a vasútállomás közelében lakik, jó, ha tudja, hogy a Budapest-Cegléd-Szolnok fővonalon több helyen is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. Cegliden ezt már tegnap éjszaka is tapasztalhatták a közelben élők, és ma este 20 órától hétfő hajnali 4 óráig újra csak lesznek ilyen munkálatok. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonalszakaszokon és a vasúti átjáróknál ebben az időpontban tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. 92.

0: azt hiszem, hogy mindenki úgy gondolja, hogy jó volt egy kicsit fellélegezni szó szerint az elmúlt egy hétben, vagy napokban, már mint hogy a hét közepe tájékel, meg a hét eleje tájékel, de nézzük, hogy mi várhat ránk, és mi vár ránk mondjuk holnap, még sok napsütés, de az északnyugati ország részben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15-21, a délutáni maximumok 31-34 Celsius fok között alakulnak. Az zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések fordulhatnak elő.
1: Szeglét

Nem várható fronthatás, de a növekvő hőmérséklet többek szervezetét is megviselheti, ha már szó volt az időjárásról, jön egy kis orvos meteorológia is. A melegre érzékenyeknél fáradékonyság, bágyadtság, fejfájás és koncentrációs nehézség jelentkezhet. A keringési rendszer fokozott terhelése miatt a folyadékpótlásra érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Az UV-sugárzás erős, ezért szokás szerint a déli órákban, de ez minden napra elmondható, ajánlott kerülni a napon tartózkodást, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklám.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Kellemes nyári időre számíthatunk. Európai Befektetési Alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Manipulált fotókkal akarta megtéveszteni a NAV munkatársait egy vállalkozó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremt, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Meghalt Lindsey Graham, amerikai republikánus szenátor, Donald Trump egyik legfontosabb politikai szövetségese. A 71 éves dél-karolinai politikus rövid, váratlan betegség után hunyt el, közölte a hivatala. Lindsey Graham 2003 óta volt a szenátus tagja, korábban élesen virálta Donald Trumpot, később azonban az elnök egyik legfontosabb támogatója lett. Bírósági idézést kapott a New York Times több újságírója, egy az amerikai elnök új hivatali repülőgépének biztonságáról szóló tudósítás miatt. A lapközlése szerint az újságíróknak jövő héten szövetségi vádeskütszék előtt kell megjelenniük. A New York Times megfélemlítésnek nevezte az intézkedést, míg a Fehérház korábban cáfolta a lap állítását, amely szerint az új elnöki repülőgép biztonsági hiányosságok miatt nem felelt meg a szolgálatra. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt.
1: Az időjárásról.
10: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
11: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Lopez és David Guetta közösen indította az órát Save Me Tonight, ez szólt itt a 92.5-ön, azt az órát indította ez a 2026-os vadonatúj sláger, amiben már jön majd a horoszkóp.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Jöjjön át a horoszkóp első része, kedves kosakos számára. Ez a nap rendrakást hozhat a tervekben, gondolatokban és célokban. Most könnyebben felismered, mi az, ami valóban előre visz, és mi az, ami már csak feleslegesen terheli az energiádat. A munkában építő jellegű beszélgetések alakulhatnak ki, amelyek segítenek tisztában látni a következő lépéseket. Egy tapasztaltabb ember tanácsa különösen értékes lehet, főleg akkor, ha nem csak meghallgatod, hanem valóban be is építed a döntéseidbe. A kapcsolataidban az őszinteség és a figyelmes jelenlét hozhat enyhülést. A szerelemben a gyengéd gesztusok többet érhetnek, mint a nagy szavak. Pénzügyekben érdemes óvatosnak maradni, különösen az impulzív kiadásokkal. A nap végére úgy érezheted, visszakerült a kezedbe az irányítás. Bika. Ez a nap stabilabb, nyugodtabb energiákat hoz, az elmúlt hetek tapasztalatai most hasznodra válhatnak, főleg akkora türelmesen és következetesen építkeztél. A szakmai életedben végre láthatóvá válhat a munkád eredménye, új felelősségek jelenhetnek meg, amelyek elsőre komolynak tűnnek, de hosszabb távon fejlődési lehetőséget rejtenek, a munkatársakkal való együttműködés kedvező irányt vehet. A párkapcsolatban támogatást és megértést kaphatsz pont akkor, amikor szükséged van rá. Az egyedülálló bikák előtt egy csendesebb, mégis ígéretes találkozás lehetősége nyílhat meg. Anyagi téren a megtakarítás, a tervezés és a költségvetés átgondolása hozhat biztonságérzetet. Ikrek. Az ikrek kíváncsisága ma különösen erős lehet. Új információk, váratlan beszélgetések vagy fontos felismerések alakíthatják át azt, ahogyan egy munkahelyi vagy személyes helyzetre tekintesz. A szakmai életedben előtérbe kerülhet a kommunikáció, most gyorsan reagálsz, könnyen kapcsolódsz másokhoz, és képes vagy megoldást találni olyan kérdésekre is, amelyek korábban bonyolultnak tűntek. A kapcsolataidban a spontaneitásod és a természetes bájod segíthet az új embereket közelebb hozni. A szerelemben nyugodtabb, tisztább hangulat uralkodhat, az egyedülállók számára egy őszinte beszélgetésből akár ígéretes kapcsolat is kibontakozhat. Pénzügyi téren minden részletet ellenőriz, mielőtt aláírsz vagy elfogadsz valamit. Rák. A rák számára ez a nap érzelmi tisztulást és nagyobb belső nyugalmat hozhat. Egy fontos feladat lezárása elégedettséggel tölthet el, és a környezeted is észreveheti, mennyi munkát tettél bele az elmúlt időszakba. A szakmai életben új felelősségek bukkanhatnak fel, de most megvan benned az érettség és a tapasztalat ahhoz, hogy ezeket jól kezeld. A családi kapcsolatok különösen fontos szerepet kapnak, a közelség, a támogatás és a biztonság érzése erőt adhat. A szerelemben érdemes nyíltan beszélni a jövőről, a közös vágyakról és azokról a tervekről, amelyeket eddig talán halogattatok. Anyagi téren maradja megfontolt úton is, kerüld a felesleges kiadásokat, estére mélyebb lelki béke érkezhet meg hozzád. Most háromba bontom a horoszkópot, hogy jön hamarosan a második része is.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Jön már is a horoszkóp folytatása, oroszlán. Az oroszlán ma erőt, lendületet és önbizalmat kap ahhoz, hogy előrelépjen. A szakmai életben megmutathatod vezetői képességeidet, és sikeresen irányíthatsz egy fontos feladatot vagy projektet. A környezeted értékeleti a határozottságodat, főleg azt, hogy képes vagy gyorsan és hatékonyan megoldást találni. Ez a nap alkalmas arra, hogy ne csak jelen legyél, hanem valóban láthatóvá is válj. A szerelemben melegebb közeledésre nyitottabb hangulat uralkodhat, a párkapcsolatban élők erősíthetik a kötelékeiket, az egyedülállók pedig olyan találkozásra számíthatnak, amelyben van lehetőség. Pénzügyi téren érdemes tervezni, rendszerezni és átgondolt döntéseket hozni. Szűz. Ma olyan részleteket is észrevehet, amelyek mások figyelmét elkerülik, ez szakmai szempontból nagy előnyt jelenthet. Főleg akkor, ha bonyolultabb feladatot kell lezárnod, vagy tisztáznod kell egy bizonytalan helyzetet. A fegyelmet, pontosságod és szervezettséged most elismerést hozhat. Egy munkahelyi félreértés vagy csapaton belüli bizonytalanság rendeződhet, ha türelmesen és világosan kommunikálsz, és így jegyzetek zárójelben, esküszöm, vasárnapi horoszkópot olvasok. A személyes kapcsolatokban fontos, hogy ne elemezd túl minden apró gesztust. A szerelemben az őszinte beszéd és a türelem segíthet megerősíteni a bizalmat. Pénzügyekben ez a nap kedvez a gondos tervezésnek és a források átlátható kezelésének. Mérleg. A mérleg számára a nap érzékeny, akár fájdalmas felismeréseket hozhat. A csillagok olyan igazságokat emelhetnek felszínre, amelyeket már nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni. Egy közeli emberrel vagy fontos kapcsolattal összefüggésben meginokhat a bizalom. A szakmai életben feszültebbé válhat a légkör, főleg hiányos információk, be nem tartott ígéretek vagy félreérthető helyzetek miatt. Egy együttműködés, amelybe sok reményt fektettél, váratlan fordulatot vehet. Most nem az impulzív konfrontáció visz előre, hanem a higgadt megfigyelés és a tények tisztázása. Pénzügyi téren különösen figyelj a dokumentumokra, szerződésekre és fontos döntésekre. Nem ez a legjobb nap kockázatos befektetésekre vagy olyan emberekbe vetett teljes bizalomra, akik még nem bizonyították megbízhatóságukat. A szerelemben csalódást okozhat egy gesztus, egy megszegett ígéret, vagy az őszinteség hiánya. Skorpió. A skorpió számára ezen nap kihívásokat hozhat, de ezek nem feltétlenül gyengítenek. Inkább próbára teszik a türelmedet, az önuralmadat, és azt, mennyire tudsz éretten reagálni egy bonyolult helyzetre. A szakmai életben megmutathatod, hogy képes vagy kezelni a feszültebb pillanatokat is. Az intuíciód erős, ezért érdemes figyelmet a belső jelzéseidre, főleg akkor, ha egy döntés nem csak logikai, hanem érzelmi szinten is újt kap. A személyes kapcsolatokban az őszinteség és a hűség válik központi témává. A szerelemben jó alkalom nyílhat arra, hogy lezár valamit a múltból és tisztább alapokra helyezd a jelenlegi kapcsolatodat. Pénzügyekben kedvező lehetőségek jelenhetnek meg, de csak akkor lép, ha minden részletet alaposan átgondoltál. Hamarosan jön a harmadik befejező rész.

Jöjjön át a horoszkóp harmadik befejező része, kedves nyilas. A nyilas számára a nap optimizmust és új terveket hozhat, erősebb lehet benned a vágy, hogy elindíts valamit, amire már régóta készülsz, vagy új irányt adj egy meglévő projektnek. A szakmai életben kreativitásod és lelkesedésed felkeltheti befolyásos emberek figyelmét. Egy együttműködés lehetősége is megjelenhet, amely hosszabb távon izgalmas eredményeket hozhat. A személyes kapcsolatokban nyugodtabb, felszabadultabb hangulat uralkodhat, a barátokkal vagy családtagokkal töltött idő feltölthet. A szerelemben az őszinteség és a spontaneitás teremthet különleges pillanatokat, az egyedülállók olyan találkozás részesei lehetnek, amely megváltoztatja a szerelemről alkotott képüket, anyagi téren kerül, de hirtelen nem tervezett kiadásokat. A bak számára ezen nap a felelősségről, a stabilitásról és az eddigi eredmények megszilárdításáról szól. A szakmai életedben most értékelhetik a komolyságodat, a kitartásodat és azt, hogy hosszú távon gondolkodsz. Egy jó hír megerősítheti benned, hogy az erőfeszítéseid nem voltak hiába valók, lehetőséget nyílhat új célok kijelölésére, vagy olyan alapok lefektetésére, amelyek később komoly eredményeket hozhatnak. A személyes kapcsolatokban több figyelmet kell fordítanod azok igényeire, akik közel állnak hozzád. A szerelemben az egyszerű, következetes gesztusok most többet érhetnek, mint a nagy ígéretek. Pénzügyi téren a megtakarítás és a

kapcsolat stabilitást adhat. A szerelemben kedvező a hangulat a kibékülésre, a közös tervek megbeszélésére és a meglévő kötelékek erősítésére. Az egyedülálló halak olyan történet kezdetét élhetik meg, amely lassan, természetesen és ígéretesen bontakozik ki. Nos, ezt üzenik már a csillagoszlop.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

ütemesen zárja az órát. Sugar Babes, az a Surround Run 2002-ből, hogy jöhessenek a reklámok, majd pedig a friss hírek, és indulasson a nap második fele Lost Track Fences Head Down című 2024-es dalával.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Dolgozik a kormány a szociális munkások bérrendezésén. Kigyulladt egy oroszországi olajfinomító. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sportról és gazdaságról is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfő választást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá teszik, a területre fordított támogatások megmaradnak, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csaknem 350 ukrán drónt semmisített meg. Lassú az áramellátás helyreállítása Kubában az üzemanyaghiány miatt. A pénteki hálózatleállás után tegnap este Havannában a háztartások alig 12%-ában tért vissza az áramszolgáltatás. Ez már a negyedik általános áramszünet kevesebb, mint 6 hónap alatt a 9,6 millió lakosú szigeten. Kubában az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyaghiány miatt rendszeres az áramszünet. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akarta elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntetőeljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
1: Az időjárásról.
6: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információ.
7: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintő közlekedjenek.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Lost Frequencies és Pasti közösen indította az órát, és egyben a nap második felét Headdown szólt itt a Cegléd Rádióban. A nap második felében is enyém a megtiszteltetés, hogy önökkel rádiózhatok, vagy önöknek rádiózhatok, leginkább a mikrofonnál Becker Bernadett, tartsanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, folytatódjék hát sorozatunk a Fejlesztés terhe mellett című sorozat. Hát most hirtelen nem tudom megmondani, hogy hanyadik része, de Betszó utána fogok nézni, legközelebb elmondjuk. Ami viszont teljesen biztos, hogy Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke velünk van, bár most telefonon. Szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntök én is mindenkit.
0: Mert most ezt így tudtuk összehozni, de egy nagyon fontos témáról van szó, tehát semmiképpen nem szerettük volna kihagyni az alkalmat, hogy beszélgessünk róla. Ugye legutóbb is már volt a közbiztonságról szó, a felmérésről, a kérdőívről, minden egyébről, és egy közelgő eseményről, ami mindeközben lezajlott. Mi is történt?
1: Így van. A rendezvényen, ahol László Attilával, Pilis polgármesterével beszélgettünk, aki híresen kemény a közbiztonság területén, a tapasztalataikról, a pilisi példákról. Egyúttal bemutattuk néhány eredményét is annak a kérdőívezésnek, amit feldolgoztunk, és ami Cegléden az eddigi legnagyobb ilyen közbiztonsági felmérés volt. Több mint 1500 véleményt dolgoztunk fel. Ebben már nincsenek benne azok a vélemények, amiket kiszűrtünk belső ellentmondások, vagy éppen nyilvánvaló torzítások miatt. Úgyhogy valódi értékes adatokkal tudtunk menni, illetve adott esetben megfogalmazni javaslatokat Cegléd-re vonatkozóan is. Én mondanék egy pár
0: dolgot.
1: Hogy is nézett ki ez a felmérés eredmény. A válaszadóknak a többsége, több mint 60%-a, mert több mint 10 éve él Cegléden, és több mint 20%-a pedig 5-10 év közötti időtartamot jelölt meg. Tehát a túlnyomó többség az már elég régóta, így azért elég jól meg tudja ítélni, hogy mondjuk hogy változott a közbiztonság. Úgyhogy azért megkérdeztük azt is, hogy most úgy összességében mennyire érzi Ceglédet biztonságosnak valaki, úgy általában. És körülbelül a fele úgy nyilatkozott, hogy inkább biztonságos, 13% volt, aki nagyon biztonságos, és 27% mondta azt, hogy inkább nem biztonságos, 15% mondta, hogy egyáltalán nem biztonságos, tehát 42% volt, aki összességében egyáltalán nem, vagy inkább nem biztonságos. Persze lehetne mondani azt, hogy hát a többség szerint biztonságos a város, de azért egy ilyen felmérésben én úgy gondolom, hogy a 40% feletti érték az magas. Tehát itt nagyon elválik egymástól, hogy a város egyik része, meg a másik része mit érez. Mm. És ez azért megmutatkozik abban a kérdésben is, hogy változott-e a biztonsági érzete az embereknek az elmúlt egy évben. Na most erre is szinte pontosan hasonló arányban, amikor arról volt szó, hogy romlás, a jelentősen romlott az 21%, és a inkább romlott az 21%. Tehát szinte azt lehet mondani, hogy pontosan 42% érezte úgy, itt azért van egy együttmozgás, hogy így romlott valamilyen mértékben a közbiztonság. A többiek szerint, 15% szerint nem változott, és egy kisebbség szerint pedig javult. Na most azért, ha belegondolunk, hogy most egy 40% körüli értéket mennyire lehet komolyan venni, hát Cegléden 2024-ben a legutóbbi polgármester választáson is körülbelül ilyen 44,5%-kal nyert a mostani polgármester, tehát ez igenis jelentős, és összesen 440 szavazaton múlt egyébként a polgármester választás például, tehát egy ekkora közösségben ezek a számok, ezek igenis figyelemre méltók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, vagy nem kell foglalkozni, mert igenis kell vele foglalkozni, az embereket ez érdekli, foglalkoztatja őket, és aki nem ad erre választ, és nem lép, az gyakorlatilag le fog maradni a városban, ami a közvéleménykutatásokban mért népszerűséget illeti.
0: És akkor ezekkel az adatokkal, bocsánat, felvételezve indultatok el tulajdonképpen erre a fórumra is, de ugye már fél mondatban jellemezted a pidisi polgármester, tehát érezhető volt belőle, hogy miért, de azért csak rákérdezek, miért őt találtátok meg, miért a pidis polgármesterét szeretétek volna elhívni? Egyébként a szemfülesebbek jól tudhatják is, hiszen rendszeresen szólnak a hírek Pilisről és a közbiztonságról.
1: Így van, ott nagyon szigorúan vesznek mindent, és amiben például én azt mondom, hogy követendő példa mindenképpen, az az összefogás a hatóságok között, önkormányzat, NAV, rendőrség, gyermekjólét, környezetvédelmi hatóság, amivel célzottan a gócpontokra mennek, teljesen mindegy, hogy közterület vagy magánterület, egyszerűen nem hagyják, hogy közösségellenes cselekedetek, bűncselekmények elharapózzanak, és igen, a Pilis polgármestere természetesen kapott ezért fenyegetéseket is, de ő ettől nem ijedt meg, sőt a rendőrségről is ajánlotta neki a védelmet, úgyhogy ő ezt nem tartott rá igényt egyébként, ezt nem kérte, hogy 24 órás védelem alatt legyen, de azért volt olyan időszak, amikor a rendőrség ettől függetlenül rendszeresen járt a háza körül, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendben van. Tehát ott van egy jó együttműködés. De nem csak a hatóság, hanem a civil szervezetek között is, akik mondjuk polgárőrök. Pilisen egyébként úgy csinálták, hogy városrendészetet hoztak létre, és városrendészekkel egészítették ki a közterületfelügyeletet, illetve a mezőőrséget. Most már ők abba az irányba mennek, hogy mindenki beletanulta a dolgokba, leteszik a szükséges vizsgákat, és most már csak közterületfelügyelet, illetve mezőőrség lesz. Tehát mindenkinek meg lesz most már a képesítése Pilisen erre. Ezen kívül én is beszéltem még Cegléden túl nemzetközi példákról. Egyébként még azt elmondanám, hogy a felmérésünk szerint a legnagyobb probléma Cegléden az emberek érzete szerint a gyorshajtás, a drog, az illegális hulladéklerakás, illetve a kéregetés, tehát ezzel találkoznak így a legtöbbet a válaszadók. Megjelöltek ők egyébként különböző gócpontokat is. Itt a lakossági érzet és mondjuk a közterületen ismerté vált bűncselekmények adatai Cegléden az utóbbi időben eltérnek. Az ORFK, az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint földrajzilag nagyjából egyenletesen oszlanak el a közterületi bűncselekmények, de ezek az ismerté vált bűncselekmények, ezt azért hozzá kell tenni, amik bekerülnek a statisztikába. Egy olyan hely van földrajzilag a rendőrség adatai szerint, ami ténylegesen gócpont, ez a vasútállomás környéke. Abban a nagyon sok véleményben, ami hozzánk beérkezett, és amit én mind elolvastam, ezúton is köszönöm a saját szavas válaszokat is, arra hívták fel a figyelmet, hogy Csengeri, Puttony utca, ugye Szüret utca környéke, Kékő utca vége, például ott vannak különböző gyanús tevékenységek. Ugyerben is tudunk egy-két olyan dűlőt, ahol nem odavaló elemek élnek, úgyhogy ezeket az adatokat mindenképpen majd érdemes lesz később figyelembe venni, akár a rendőrségnek, akár a közterület felügyeletnek.
0: Lesz a... Lesz a folytatás egyébként, egy ilyen utánkövetés, hogy nem tudom, hogy szakszóval mit jelent, vagy hogy kell megfogalmazni, hogy mi a szó rá. Tehát, hogy visszatérni adott esetben, van-e arra mód, hogy majdnem, hogy ugyanezeket megkérdezni, ugyanezeket az embereket, és megnézni, hogy egy-két év múlva van-e értelme egyáltalán ilyen hosszú távon is tovább gondolni ezt a kérdőívet, ezt a felmérést?
1: Mi mindenképpen szeretnénk ilyet, de én egyenesen azt javasoltam ott a fórumon, és egyébként én ezt szeretném majd javasolni a belügyminisztériumnak is, hogy központilag legyen minden évben közvéleménykutatás a közbiztonságról a településeken a lakosságot megkérdezve, és ebbe természetesen a véleménygyűjtésbe be kell vonni az önkormányzatot is, tehát az önkormányzat véleménye is fontos, mindig a helyi önkormányzaté, és én úgy gondolom, hogy a helyi rendőri vezetők teljesítményértékelési rendszerébe bele kellene, hogy számítson ez is, hogy milyen a biztonsági érzete a lakosoknak, mit mondanak a közbiztonságról. Nem kell, hogy teljes egészében ez határozza meg a teljesítményértékelést, de én úgy gondolom, hogy ennek is része kell, hogy legyen a rendőri vezetők adott esetben prémiumának teljesítmény értékelésének. Ez nagyon fontos. Úgyhogy mi eztnek a folytatását tervezzük. Hogy Cegléden egyébként tettekre kerül-e a sor, az én úgy látom, hogy nagy mértékben a civil szereplőkön múlik, mert ha összefogunk, például ahogy a kameráknál, tettük télfigyelő kameráknál, akár a Csoki házban, akár az Aszaló utcánál, úgy hozzá tudunk járulni ezekhez a dolgokhoz, illetve oda kell figyelni egymásra, a rendőrségnek bejelenteni a dolgokat, szólni, hogyha valami olyan van, tehát nagyon sokat tudnak tenni a civilek is.
0: Igen, viszont, igen, mondd.
1: Bocsánat, csak annyi érdekesség, hogy nemzetközi példák alapján, akár mondjuk New Yorkot, vagy Dél-Amerikát, Kolumbiát nézzük, voltak ilyen kutatások, adatok. Valójában a bűnözést úgy lehetett csökkenteni, hogy a gócpontokra kiemelt jelenlét, az adatok is ezt mutatják, hogy általában a bűncselekmények nagy része egy város területének csak kis részére korlátozódik. Az ott megnövelt rendőri jelenlét és az önkormányzati szolgáltatások, az utcakép minőségének javítása együttesen hozott eredményt például Bogotában.
0: No, hát, de én most visszatérnék az előző gondolatmenetednek a végéhez, hogy az egyik legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, és ez talán jó végszó is ebben a témában mára, ugye?
1: Így van, tehát ez az összefogás és elszántság. Ez kell egy olyan településen, ahol ez megvan a vezetésben, aki ennek élére tud állni, ott érezhetően javul a közbiztonság.
0: Hát köszönöm szépen, egy telefonon is, de tudtunk találkozni. Ez volt a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk. Következő része, maradjunk ebben, és legközelebb megmondjuk a számot is. Na, további szép napot neked, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm. Telefonon, vagy éppen Facebookon, vagy személyesen én rendelkezésre állok.
0: Köszönöm.
1: Hogyha a Cegléd Rádióban lehet beszélni.
0: Köszönöm szépen, legközelebb talán akkor személyesen folytatjuk.
1: Így van, várom, szerint. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere

0: hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
2: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
1: Dehogy, ide a Nádasba.
2: Na de Béla, maga huncut?
1: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Reklámot hallottak.
7: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zene és meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanóta Nusikával, 14 órától Sülvefőve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duenda tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahol a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Zenés Mesekuckó Albert Irsán a Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélő fotelben Vasné Irén. Majd az Akusztik Trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.

0: Jöjjönnek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óra egy csörennel. Szafira szól majd itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Tizedik Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. Négy nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Dolgozik a kormány a szociális munkások bérrendezésén. Kigyulladt egy oroszországi olajfinomító. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sportról és gazdaságról is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfő választást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá teszik, a területre fordított támogatások megmaradnak, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Egy új 15 milliárd eurós európai befektetési alap segítheti a gyors növekedésű innovatív vállalkozásokat. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy az ígéretes európai cégek ne kényszerüljenek az Európai Unión kívül finanszírozást keresni. A miniszter hozzátette, az alap a magyar innovatív vállalkozások számára is új növekedési lehetőségeket teremthet, és a magyar költségvetésnek nem jelent befizetési kötelezettséget. Újabb ukrán dróntámadás érte az oroszországi Szamara térségét, ahol kigyulladt egy olajfinomító. A helyi hatóságok szerint egy ember meghalt, hárman megsérültek, köztük egy gyermek. Több lakóépület és egy ipari létesítmény is megrongálódott. Az orosz hadsereg azt közölte, hogy éjszaka csaknem 350 ukrán drónt semmisített meg. Csaknem 2 millió ember telepítette ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért partot az ország keleti részén, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be és felfüggesztették a szabadtéri programokat. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot. Már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Közben megszaporodtak az erdőtüzek, idén már több mint 25 ezer hektárnyi terület égett le Franciaországban.
2: Az időjárásról.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten kialakulhat zápor, zivatar, emiatt elsőfokú figyelmeztetés érvényes. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik, napközben 26-31 fok között alakulnak az értékek, késő estére 17-26 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információ.
0: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintő közlekedjenek.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

egy sűrűn indított az órát. Ez volt a Szafír, itt a 92.5-ön azt az órát, amiben itt lesz Tiesto, Jonas Brothers, Rúzsa Magdi, Billie Eilish, Lady Gaga, és én is a mikrofonnál Becker Bernadette, de én jóval kevesebbet, mint a kiváló muzsikák. Tartsanak velem, nagyon szép délutánt!

Ha valaki a vasútállomás közelében lakik, jó, ha tudja, hogy a Budapest-Szeglét-Szolnok fővonalon több helyen is előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. Cegliden ezt már tegnap éjszaka is tapasztalhatták a közelben élők, és ma este 20 órától hétfő hajnali 4 óráig újra csak lesznek ilyen munkálatok. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonalszakaszokon és a vasúti átjáróknál ebben az időpontban tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.

azt hiszem, hogy mindenki úgy gondolja, hogy jó volt egy kicsit fellélegezni szó szerint az elmúlt egy hétben, vagy napokban, már mint hogy a hét közepe tájékán, meg a hét eleje tájékán, de nézzük, hogy mi várhat ránk, és mi vár ránk mondjuk holnap, még sok napsütés, de az északnyugati ország részben már a déli délutáni óráktól megnövekedhet a felhőzet, és helyenként zápor zivatar is kialakulhat. Az ország keleti és déli tájain ugyanakkor továbbra is napos száraz idő várható. A hajnali minimumok 15-21, a délutáni maximumok 31-34 Celsius fok között alakulnak. Az zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések fordulhatnak elő.

0: Nem várható fronthatás, de a növekvő hőmérséklet többek szervezetét is megviselheti, ha már szó volt az időjárásról, jön egy kis orvos meteorológia is. A melegre érzékenyeknél fáradékonyság, bágyadtság, fejfájás és koncentrációs nehézség jelentkezhet. A keringési rendszer fokozott terhelése miatt a folyadékpótlásra érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Az UV-sugárzás erős, ezért szokás szerint a déli órákban, de ez minden napra elmondható, ajánlott kerülni a napon tartózkodás, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező

0: Árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
1: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-s tornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen, tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-s tornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanót a Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, a helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
7: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását. Új helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést Sopronban. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Rétvári Bence szerint a tiszások azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője azt mondta, a választók arra hatalmazták fel a Tisza kormányt, hogy vezessék az országot, mint azt a 2022-2026-os ciklusban tette az Orbán kormány. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt-szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgerlandban is. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Két ember meghalt, többen pedig megsebesültek egy lövöldözésben, Torontóban egy latin utcai fesztiválon. A rendőrség szerint két fegyveres lőtt egymásra, mint egy 13 ezer látogatót vonzó rendezvényen, a gyanúsítottak elmenekültek. Feltehetően személyes leszámolás állt a háttérben, a rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőket. Meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. Az előadó művész súlyos betegség után hunyt el, jelentette be a zenekar a közösségi oldalán. Az énekest néhány hete kórházban kezelték, emiatt a Bombon nyári koncertjeit is lemondták. Szolnoki Péter 56 éves volt.
1: Az időjárásról.
11: Északkeleten időnként erősen megnövekszik a felhőzet, zápor helyenként zivatar kialakulhat. Holnap gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
12: A 31-es főúton Nagykát a határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintő közlekedjenek.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, egy 2026-os slágerrel indult, és egy 2018-essel folytatódik, ami viszont állandó a mikrofonnál Becker Bernadett, egészen 17 óráig együtt rádiózhatunk. A következő két órában pedig lapszemlével várom a kedves hallgatókat. Ebben az órában napilapok, a következőben mondjuk szintén napilapok, csak bulvárlapok. Tartsanak velem, nagyon szép délután!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezz nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a Napszemle, induljon a Népszavával, ahogy tőlem megszokhatták a népszava.hu-val. Nem a nagy hőség a fürdők legjobb barátja, a magyarországi szezon egyelőre elmarad a várakozásoktól, írják. A néhány napos kánikula megtölti a strandokat, a kitartó forróság azonban már visszafogja a vendégforgalmat, ez az eddigi tapasztalat. A szélsőséges időjárás nem csak a látogatói szokásokat halakítja át, hanem az üzemeltetők számára is egyre komolyabb műszaki és gazdasági kihívásokat jelent. A 3-5 napos hőhullámok még egyértelműen kedveznek a fürdőknek. A kánikula első napjaiban sokan keresnek enyhülést a strandokon, de ha az extrém meleg 2 héten át vagy még tovább tart, csökkenni kezd a vendégszám. Egyre többen maradnak inkább otthon a lehűtött lakásban, vagy töltik az időt a légkondicionált bevásárlóközpontokban, ezt már tavaly is megfigyelték, és idén több fürdő is hasonló jelenségről számolt be. A szélsőséges hőség ráadásul az üzemeltetésben is egyre több problémát okoz. Nem kevés fürdő még mindig hálózati vízzel működik, így a növekvő vízfogyasztás azonnal megjelenik a költségekben. Ráadásul 2024. januárjától jelentősen emelkedtek a nem lakossági víz és csatornadíjak, amelyek idén júliusban tovább drágultak, tovább szűkítve a fürdők gazdálkodási mozgásterét. Hogyha valaki kíváncsi rá, hogy hogyan is érinti ez a kánikula a fürdőket, bármi hihetetlenül is hangzik első hallásra tényleg negatívan, akkor népszava.hu-n találja a bőségesebb írást erről. Jelentősen drágult az új burgonya, és ebben az aszály is közrejátszik, erről is ír a Népszava. 13%-kal többe kerül az új burgonya, mint tavaly, a szélsőséges időjárás miatt idén kevesebb van belőle. A múlt hónapban kezdték árulni a korai burgonyát, a KSH friss adatai szerint az előző évhez képest 13%-kal magasabb áron. Az átlagára kilogrammonként 633 forint volt júniusban, mindezt úgy, hogy az élelmiszerárak egyébként átlagosan 2,5%-kal csökkentek Magyarországon. Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke azt kérte a fogyasztóktól, hogy válasszák a hazai krumplit, támogatva ezzel a magyar termelőket. A termelők szerint az áremelkedés ellenére sincsenek a pénzüknél, mert nőtt a bérköltség, megugrott az energiaára, és tavaly évvégén vettek külföldi vetőmagot, amikor lényegesen gyengébb volt a forint. Erről is bővebben a Népszavában, és arról is olvashatnak, hogy uniós jogot sérthet a Facebook és az Instagram addiktív kialakítása. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a Meta nem mérte fel megfelelően az olyan funkció kockázatait, mint a végtelen görgetés, az automatikus videólejátszás és értesítések, valamint a nagymértékben személyre szabott ajánló rendszerek. Ezek ugyanis arra ösztönzik a felhasználókat, hogy folyamatosan új tartalmakat fogyasszanak, elősegítve a kényszeres használatot. A bizottság szerint, amely ezt vizsgálta, a Meta azt sem vette előképpen figyelembe, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek éjszaka a Facebookon és az Instagramon, illetve az olyan formátumok, mint a Reels és a Stories hozzájárulhatnak a túlzott platform használathoz. Hogy mit állapítottak még meg, és mi lehet a következménye ennek, arról bővebben a Népszavában.
0: FM 92.5 Egy Létre Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Nemzet néhány írása. Itt a 92-t, ön nem volt fennakadás, a csomagforgalomban simán ment az átállás az új uniós vámszabályokra. Az első napok tapasztalatai alapján jól vizsgázott az új uniós vámszabálynak megfelelő eljárás az adóhivatal szerint. A csomagforgalomban nem volt fennakadás, az érintett szolgáltatók pedig átálltak az új szabályok szerinti működésre. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. Július 1 és 9 között naponta átlagosan csaknem 359 ezer vámárú nyilatkozat érkezett a NAV rendszerébe, azon belül a legforgalmasabb napon több mint 437 ezer árú nyilatkozatot nyújtottak be. Az átállásra a NAV a postai és futárszolgálatokkal, valamint az érintett kereskedelmi és logisztikai szereplőkkel együttműködve készült fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a vámkezelés az első naptól folyamatos volt, a rendszer fennakadás nélkül kezelte a nagy mennyiségű adatot, ismertették. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházban rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A vám nem csomagonként, hanem az abban található eltérő vám tarifaszámú termékkategóriák után fizetendő a vámkezelést. Továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Most a tapasztalatokra tehát olvashatnak bővebben is a Magyar Nemzetben. A földön kívüli mesterséges intelligencia állhat az univerzum hallgatásának hátterében, erről is ír a Magyar Nemzet. A Fermi paradoxon, vagyis annak kérdése, hogy miért nem találunk semmilyen kézzelfogható bizonyítékot a földön kívüli civilizációkra, noha ezekből a valószínűség számítás szabályai szerint rengeteg létezhet odakint a kozmosz mélységeiben, már régóta komoly fejtörést okoz a tudósok számára. Egy új tanulmányban felállított és igen elgondolkodtató hipotézis szerint a mesterséges intelligencia még nem kellően megértett természete választathat az univerzum látszólagos némaságára is, új dimenzióba helyezve a rejtőzködő idegenek utáni kutatások problematikáját, hogy hogyan, azt inkább olvassák el a Magyar Nemzetben. Próbáltam kicsit egyszerűsíteni a cikket, de az először meg kellene értenem, még majd négyszer el fogom olvasni biztos, de egyébként nagyon érdekes cikknek tűnik, magyarnemzet.hu.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: A lapszemre folytatásában már is jön a Magyar Hírlap. Három írása, egy teljes dinoszaurusz tojásfészket fedeztek fel, számol be róla a lap. Több megkövesedett dinoszaurusz tojást fedeztek fel a kínai Kantonban, melyek egyetlen fészekalj részeként maradtak fent. A felfedezésre Haiszú kerületben került sor, miután egy helyi lakos észrevette a szokatlan tárgyakat és jelentette azokat a hatóságoknak. A szakértők megerősítették, hogy ezek valódi dinoszaurusz tojások, teljesen megőrződtek és tisztán megkülönböztető morfológiai jellemzőket mutattak. Egy ilyen fészekalj rendkívül ritka egy nagyobb városi központban. Szakértők szerint a Kanton és a Gyöngy folyó deltája a késő krétakorban körülbelül 70-66 millió évvel ezelőtt párás folyó és tó környezet volt. Ezek a körülmények kedveztek a dinoszauruszok kialakulásának és a későbbi fosszíliák kialakulásának. A felfedezett feték jelentős leletnek számítanak, mind a tudomány, mind az ősi élettel kapcsolatos ismeretek bővítése szempontjából. A kutatók 3D-szkenelést és geológiai kormeghatározást terveznek használni a fészekalj korának és fajának pontosabb meghatározására. A fosszíliák tanulmányozása után azt tervezik, hogy bemutatják azokat a nyilvánosságnak, csak dínókat ne csináljanak belőlük. Arra már volt példa, hogy nem lett jó vége. Mondjuk filmen, de hát azt, mint tudjuk, néha még egy kicsit igaz is. 4 év óta először láthatta Amerikában élő unokáit a brit uralkodó, erről is ír a Magyar Hírlap. Harry Sussexi herceg és felesége Meghan hercegnő a nap folyamán szigorúan magánjellegű látogatást tett 3. Károly királynál. Károly a két unokával legutóbb 2022. júniusában néhai édesanyja, a nem sokkal később elhunyt 2. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából rendezett platina jubileumi ünnepség sorozaton találkozott. Lilibetet az uralkodó akkor még trónörökösként abban az évben látta először, és a pénteki látogatás mindössze a 2. alkalom volt arra, hogy Harry és Meghan kisebbik gyermekével találkozhatott. Harry az elmúlt években megfordult néhányszor Nagy-Britanniában, és egy-egy alkalommal találkozott édesapjával, de Meghan és a gyerekek 4 éve először léptek brit földre, és hogy hogyan zajlott ez a találkozás, nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban, és rosszul mondtam, nem 3 írás jött a Magyar Hírlapból, hanem csak 2. Szeglét

0: Kulturista.
1: Jöjjenek most már a reklámok után jöhetnek a friss hírek után pedig jöhet Ravin Lane, Love Me Not 2024-ből.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
8: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását. Hőhullám sújtja Franciaországot. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Saját költségén pihen fiaival Törökországban a miniszterelnök így reagált Magyar Péter közösségi oldalán egy nyaralását firtató kérdésre. Bejegyzésében a kormányfő azt is írta, hogy soha nem ült helikopteren és nem aludt elnöki lakosztályban sem. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap, az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. A francia fővárosban elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjére, július 13-ára tervezett utcabálok és több vidéki városban is lefújták a tűzijátékot. Már több mint 2.800.000 embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta.
6: Az időjárásról.
10: Napos gomoly felhős az idő, az ország nagy részén 27-30 fok körüli hőmérséklettel, északkeleten azonban ennél hűvösebb van, ott több helyen zivatar miatt riasztást is kiadtak. Holnap is gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Északa 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
6: Közlekedési információk.
1: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Remélem, indított az órát Love Me Not, ez szólt itt a Cegléd Rádióban, azt az órát, amiben már főkép a bulvár lapszemlével, és ezen kívül azért egy-két fontos információval is várom Önöket. Nagyon szép délután, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön át a Bulvár lapszemle első fele a Bors néhány írása. Puskás Dalos Peti oda tette magát, így hódította meg újra feleségét a gyerekük születése után. Abban feltehetőleg mindenki egyetért, hogy egy párkapcsolat vagy egy házasság egyik csúcspontja az a pillanat, amikor a szerelem gyümölcse megérkezik a családba. De mi van a szinte minden esetben beköszönő gyermekvállalás utáni monotonitással? Többek között erre a kérdésre kereste a választ szakértő vendégével Puskás Dalos Bogi. Az is kiderült, hogy Puskás Dalos Peti ösztönösen érzett rá a megoldásra. Nem árulunk el zsákba macskát, így jó előre megsúgjuk, írja a Bors, hogy az énekesnő influencer és Kalász Szinti a pszichológus elő is rukkoltak a megfejtéssel. Sőt, Puskás Dalos Bogi egy személyes történeten keresztül demonstrálta is, hogy milyen ereje lehet egy párkapcsolatban annak, ha a férfi felismeri párján a szülés utáni monotonitás vagy az elhidegülés jeleit. Ez Puskás Dalos Petinek is sikerült. Puskás Dalos Bogi azt mondta, a kérdés az, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást, ismerő számomra a helyzet, amikor friss szülő az ember. Természetesen megtapasztaltam azt az elképesztő nagy változást a párkapcsolatomban, amikor megérkezik a gyermek a kialakított rendszerbe. A kérdés az tehát, hogy miként is kezdjük az újra egymásra találást, nyitotta ki Pandora szerencéjét a Veled Lelkizünk vlog legfrissebb epizódjában Puskás Dalos Bogi. A szakember ezután hosszasan és érthetően beszélt a kínálkozó megoldás lehetőségekről, így érdemes egyben megtekinteni a videót, ajánlja a Bors a cikkében, és természetesen azért szemléznek belőle, és a megoldás, Puskás Dalos Bogi szerinti megoldás egyik felét is elmondták és leírták. Óriási dolog volt a Peti részéről az, hogy egy este elém állt és közölte, hogy leszervezte a randi esténket. Áthívta a szüleit, hogy ők altassák el Ábelt, mi pedig elmentünk vacsorázni majd színházba. Nos, hogy miről beszélgettek meg, és mit fejtettek meg? Olvassák el a Borsban. Mi a pokol történt? Adam Sandler ezért fordult a rendőrséghez Taylor Swift esküvője után, a Happy a flúgos golfos sztárja Taylor Swift esküvője után felhívta a Nantucket-i rendőrséget. Adam Sandler kíváncsi volt, hol tud a szigeten kosárlabdázni. A szokatlan kérés még a helyi rendőröket is meglepte. Adam Sandler régóta köztudottan megszállottja a kosárlabdának, bármerre jár a világban, a teheti, keres egy szabadtéri pályát, ahol helyiekkel játszhat néhány barátságos mérkőzést. Pontosan ez történt akkor is, amikor a július 4-i ünnepi hétvégén megérkezett a Massachusetts állambeli Nantucket szigetére. Mivel nem ismerte a környéket, a színész úgy döntött, a legegyszerűbb megoldást választja, felhívta a Nantucket-i rendőrkapitányság nem sürgősségi telefonszámát. A diszpécser Chris Reynolds később felidézte, hogy Adam Sandler udvariasan bemutatkozott, majd megkérdezte: most érkeztem a szigetre, nagyon szeretek kosárlabdázni, meg tudnám mondani, hol találok olyan pályát, ahol lehet játszani? A rendőr először maga sem akarta elhinni, hogy valóban Adam Sandler van a vonal másik végén, de hamar rájött, hogy a hívás teljesen komoly. A diszpécser végül a Bacchus Lane kosárlabda pályát ajánlotta neki, amely Nantucket egyik legismertebb szabadtéri pályája. A történet itt még nem ért véget, Adam Sandler autóba ült, elment a pályára, majd mindenféle felhajtás nélkül oda sétált a társasághoz, és egyszerűen megkérdezte, beszállhat-e a következő mérkőzésbe. Andrew Kessler, aki szintén a pályán volt, később elmesélt, hogy a színész teljesen közvetlenül viselkedett, bemutatkozott, nyújtott egyet, majd annyit mondott: srácok, hadd melegítsek be egy kicsit, aztán beszállok. És még egy írás alapból: brutális dráma, lottózóban 5,5 milliárd forint landolt a szemetesben egy bolti hiba miatt. Egy édesanyja biztos benne, hogy megnyerte a milliárdos lottó nyereményt. Most azonban 30 napot kell várnia, hogy kiderüljön az igazság, miután egy boltos kidobta a szelvényét, már zajlanak a vizsgálatok, hogy kiderítsék, ki az új lottó milliómos. De mindez nem nálunk történt, hanem az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában egészen pontosan. Erről is olvashatnak a Borsban. Na, ezért játszom én okos lottót. Azt nem tudom kidobni. Senki nem tudja kidobni.
0: Szeglét Rádió. 92.5.

Cegléd rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Záruljon tehát a lapszemle a Blik írásaival. Néhányan megbánta, hogy otthagyta a rádió kabarét Varga Ferenc József. Egyértelmű, hogy kettős vagyok, mondta ő. Természetesen magára. Egészen 2025-ig a Rádió Kabaré meghatározó alakjai közé tartozott Varga Ferenc József, aki Aradi Tiborral közösen 7 évadon át készítette az Aradi Varga Show-t. A humorista hosszú éveken át a Rádiós Kabaré egyik állandó szereplője volt, ezért a rajongókat is váratlanul érte, amikor közel egy évvel ezelőtt távozott a Jászai Mari díjas és Karinti Gyűrűs Vida Péter vezette Rádió Kabaréból. Varga Ferenc József elmondása szerint a döntést hirtelen felindulásból hozta meg, és utólag úgy érzi, elhamarkodottan cselekedett távozásának okairól, valamint döntése hátteréről. Most egy YouTube-on felelhető műsorban is beszélt. Annyi történt, hogy Fábri Sanyi volt a Rádió Kabaré gyártója egészen 2025 nyaráig, amikor valamilyen podcastben rosszat szólt, és azt nem kellett volna. Sanyi pejoratív kontextusban emlegette a hatalom egyes szereplőit, de elég az hozzá, hogy ennek meglett a következménye, és új stáb érkezett a Rádió Kabaré élére. Véleményem szerint olyanok, akiknek ez semmi közük nincs. Úgy is jöttek be az urak, hogy megnézik mi ez, mert azt sem tudták, mit vettek át. Idézte fel Varga Ferenc József, aki korábban jó kapcsolatot ápolt a Rádió Kabaré vezetőjével, Vida Péterrel. A gyártócég többi tagja által bevezetett változtatásokkal azonban már nem tudott azonosulni, és hogy ezen kívül még miért jutott arra a következtetése, hogy ő kettős, olvashatnak róla a Blikben. Szerelmesen ölelkeztek, az EFOT-on Kapu Tibor a barátok közt Tildájával jött össze. Erről is beszámol a Blik. Az EFOT 50 koncerten szerda este különleges társaságban láthatták Magyarország második űrhajósát a fesztivál vendégei. Kapu Tibor erdélyi téme a színésznővel együtt táncolta végig a jubileumi rendezvényt, kézenfogva ölelkezve harmóniában. A színésznő nem titkolta, hogy különleges kapcsolat van közte és az űrhajós között, de ennek részleteiről majd csak később szeretne beszélni. Szóval ez nem fog kiderülni a cikkből, de egyéb más dolog azért. Igen, és a végére még egy hír Taylor Swift esküvőjéről, ugye a Bosban Adam Sandlerrel lehetett olvasni, aki kosarazni szeretett volna. No, és jöjjön egy ennél sokkal elvetemültebb ötlet. Piacra dobta egy művész a Taylor Swift esküvője utáni szemetet. Egy New Yorki művész Justin Guinek különleges módon használta ki Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének napját. A Madison Square Garden előtt gyűjtött, gondosan becsomagolt szemetet Packet Garbage néven árusította, amelyet a rajongók pillanatok alatt elkapkodtak. Az esemény július 3-án zajlott, és bár a ceremóniát nagy titkolózás övezte, a helyszínen összegyűlt rajongók, és a hírességekkel teli vendéglista biztosította, hogy az esküvő a figyelem középpontjába kerüljön. New York utcáin az esemény helyszínén sok fiatal rajongó jelent meg a kordonok mögött, hogy egy-két pillanatot elcsípjen a hangulatból, illetve láthassa a hírességeket. A szigorú biztonsági intézkedések miatt azonban erre kevés lehetőségük volt, és csak Hugh Grantet és a feleségét láthatták egy pillanatra az érkező vendégek között. No, és egy képzőművész arra gondolt, hogy a rajongók csillapíthatatlan vágyát az összegyűjtött emléktárgyakkal lehetne csillapítani. Összegyűjtötte a helyszínen talált hulladékot, metrójegyet, műanyagkanalakat, textildarabokat, majd műanyag dobozokba csomagolva értékesítette azokat. Mindez nem csak kreatív, de üzletileg is sikeres vállalkozásnak bizonyult. Hogy mennyire? Arról olvashatnak a Blikben, hogy ki volt az a rajongó, aki elhitte, hogy Taylor Swift esküvőjéhez tartozik egy metrójegy, azt mondjuk fogalmam sincsen. Na mindegy, Blikben olvashatnak erről, sőt egy videó is van a fantasztikus kollekcióról.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között.

0: 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
5: Reklámot hallottak!

0: Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Zenés Mesekuckó Albert és a Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélőfotelben Vasné Irén, majd az Akusztik Trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.

Véget ért egy újabb óra, és számomra már csak egy maradt, amit önökkel tölthetek. A következő óra végén elbúcsúzom, de most még csak ettől az órától búcsúzom. Jönnek a reklámok, a friss hírek, és indul a következő óra Tiestóval.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Holnap szavazzák meg az alaptörvény újabb módosítását, idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált, változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadja az országgyűlés holnap az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Sulyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő korábban azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100.000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Újabb helyszíneken mutattak ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbb vizsgált 44 közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült, Magyarországon és Burgenlandban is. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Már több mint 2.800.000 embert telepítettek ki Kínában a Babi tájfun miatt. A vihar éjszaka ért el az ország keleti partjait, miután Japán déli szigetein és Tajvan közelében is heves esőzéseket és erős szelet okozott. A hatóságok 400 repülőjáratot töröltek, iskolákat zártak be, és felfüggesztették a szabadtéri programokat. A tájfun korábban a Fülöp-szigeteken legalább 17 ember halálát okozta. Itthon idén is megrendezik a Miskolci Dixi és Jazz Fesztivált. A jövő hét végén 3 napon át ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A programok a Színva teraszon és a Városház téren zajlanak. A fesztivál péntek esti koncertjén több mint 20 zenész a swing aranykorát idézi meg. Szombaton este lép fel a Miskolc Dixieland Band.
1: Az időjárásról.
6: Napos gomoly felhős az idő, az ország nagy részén 27-30 fok körüli hőmérséklettel. Holnap is gomoly felhős, napos időre számíthatunk, csak északkeleten lehet kisebb zápor. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 13-18, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
7: A 31-es főúton Nagykáta határában gázvezetéket telepítenek, a 63-as kilométernél útszűkületen kell láthajtani. Az M44-es autóút csomópontjában a 75-ös kilométernél munkavégzés miatt a félútpályát lezárták. Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Szintén a városban a 86-os és 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Bárhol járnak, óvatosan körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal

0: Robi.
1: Tiesto 2023-as slágere szólt, ez volt a Leila itt a 92.5-ön. Azt az órát indította ez a dal, aminek a végén el is búcsúzom, de addig még a mikrofonnál Becker Bernadett, és még kihasználom az utolsó órát egy kis kalendáriumra, névnapköszöntőre, eseményekre, születésnaposokra, tartsanak velem.
2: Szeglét

12-e van a nap, amikor az Izabellák és a Dalmák ünnepelhetik névnapjukat. Az Izabella az Elizabeth spanyol eredetű alakváltozataként terjedt el Európa szerte. Ugyanakkor lehet a babiloni héber eredetű bibliai Izabel Jezabel névnek a módosulása is. Ennek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr. A dalma Vörös Marti Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi név az Alán futása című hőskölteményben. Forrása talán a nyelvjárási dalma szó jelentése testes. Petőfi Sándor is használta saját álneveként, női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mor. Bárhogy is van, kedves dalmák, kedves Izabellák, nagyon boldog névnapot! Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu
1: Reklámot hallottak.

Jöjjön hát néhány esemény évforduló, amely a mai naphoz kötődik. 72 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Jóval régebben 536 évvel ezelőtt ezen a napon Székesfehérvárot királlyá koronázták második Ulászlót. 64 éve annak, hogy először lépett színpadra a Rolling Stones. 56 éve pedig ezen a napon Thorhjell Dahl, norvég utazó, vitorlás nátcsónakjával átszelte az óceánt. Ilyen névvel, hogy Thor, csak sikerre lehet vinni egy ilyen kalandot. 44 éve ezen a napon az E.T. című film megdöntötte a jegy eladási rekordot. 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. És újra csak visszaugorva egy kicsit, sőt nagyon az időben, 483 éve ezen a napon 8. Henrik feleségül vette Catherine Pert, 6. egyben utolsó feleségét. Ennyit az évfordulókról, hamarosan jönnek a nap híres szüdöttjei.

0: Július 12-e van, nézzük, milyen híres emberek születtek ezen a napon. 172 éve például George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. 75 éve született ezen a napon Sass Szilvia szoprán operaénekesnő. 54 éve született ezen a napon Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. Ha valaki még nem látta volna a Nemzet Aranyai című dokumentum sorozatot, vagy dokumentumfilmet, mert van mind a kettő belőle, akkor mindenképpen ajánlom. 170 éve született Gizella, osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő. 71 éve pedig megszületett dr. Komáromi István, később Komáromi Pisti, zenész és rendőrtábornok. 1949-ben ezen a napon született Bánó András, Pulitzer emlékdíjas magyar újságíró, szerkesztő, műsorvezető. És 1937-ben megszületett Bill Cosby, amerikai színész, komikus. A ma ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok!
1: Szeglédre!

0: jól tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Kőrösi út 45 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál. A világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudás Próba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai Sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai Éjszakai Bátorság és Tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

Ceglét Rádió FM 92.5. And the bass keeps

volt már a részemről, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre én holnap reggel 6 órától újra számítok. Most pedig a következő órában Szabó Kristóf teszi ugyanezt. Viszont hálásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Tragikus baleset történt Budafokháros vasútállomáson, ahol két fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és az ott lévő nagy feszültségű felső vezeték miatt halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, és a lánynak is olyan súlyos égési sérülései voltak, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Harmadik társuk, egy szintén kamaszlánya a földről nézte végig a tragédiát, őt sokkos állapotban vitték el a mentők. Mesterséges intelligenciával manipulált fotókkal próbálta megtéveszteni az adóhivatalt egy borsodi vállalkozó. A hatóság szerint a férfi így akart elérni, hogy visszakapja a szabálytalan székhely miatt korábban törölt adószámát. A revizorok azonban észrevették a hamisított képek ellentmondásait, az újabb helyszíni ellenőrzés pedig megerősítette a csalás gyanúját, ezért az adószámot nem állították vissza, és büntető eljárás is indulhat a hatóság megtévesztése miatt. Felújítják a fővárosban a Fehérvári úton a Hausmann Lajos utcai kereszteződést holnaptól. Emiatt a 11. kerületben több villamos közlekedése is módosul. Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.
1: Az időjárásról.
3: Visszatér a kánikula. Holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor az északkeleti ország részben kialakulhat. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz a Tour de France-ról, valamint Jannik Sinner és Alexander Zverev Wimbledoni döntőjéről. Tartsanak velem!

0: Ebben lehetőségünk nyílik bemutatni a 2025-26-os évi ceglédi kézilabda szakosztályok házi gól királyait. Külön elismerés jár Pesti Grétának és Csorba Ádámnak, akik nem csak Cegléd, hanem a teljes bajnokság gól királyi címét is elhódították. Gratulálunk nekik és minden házi gól királyunknak fantasztikus szezonjukhoz. Férfi felnőtt NB1B, Halász Levente. Férfi U20 első osztály, Csollár Ádám. Női U20 harmadosztály, Pesti Gréta. Férfi U18 harmadosztály, Gál Hunor. Női U18 harmadosztály, Temesvári Fédra. Férfi U18 harmadosztály, Csorba Ádám. Női U16 harmadosztály, Temesvári Fédra. Férfi U16 első osztály, Kovács Ákos. Férfi U15, Kovács Benet.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

NB1B-ben folytatja a CKKS-e. A Magyar Kézilabda Szövetség első fokon döntést hozott a 2026-27-es idényre benyújtott klublicensz kérelmekről. A döntés értelmében a ceglédi KKS-e a következő szezonban is az NB1B-ben szerepel. Az NB1-ből érkező Carbonex Komló, a Budakalász, valamint az NB2-ből feljutó Ózd, Várpalota és Rákosmente is megkapta az induláshoz szükséges licenszt. A jelenlegi állás szerint 15 csapatos lesz az NB1 B-mezőnye, miután a Ferencváros U21-es együttese nem kapta meg a klublicenszet. FM 92.5 Ceglédi Rádió.

0: Kapus érkezik a Ceglédi Kézilabda Klubhoz. Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy a következő szezonban Csányi Péter erősíti csapatunk kapus posztját. Péter a kézilabdával Kecskeméten ismerkedett meg, tehetsége hamar megmutatkozott. Pályafutása során szerepelt a NEK a csapatában, ezt követően a győri Eto játékosa volt, legutóbb pedig a PIK Szeged U21-es együttesének kapuját védte. Fiatal kora ellenére komoly utánpótlás nevelő műhelyekben szerzett tapasztalatot, amelyet most már a ceglédi KKSS sikeréért kamatoztathat.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Csütörtökön elérkezett a Tour de France mezőnye az első komolyabb erőpróbához. Az előző szakasz befutójának helyszínéről indultak Pau-ból Gavarnie-Gaillardbe, ahol a szakaszt közben 4149 méter szintkülönbség és a legendás Tour mellé várt a pelotonra. Az UAE már a Tour mellé előtt az első kategóriás Col d'Aspinen komoly tempót ment, de Tadej Pogacar a végső döfést a Tour mellén 43-mal a vége előtt vitte be vetélytársainak, hogy majd szólóban több mint 2,5 percet adva Jonas Vingegaardnak átvegye a sárga trikót, a célban pedig a szlovéntől megszokott módon, akár egy színpadi műsor után meghajolt a nézők előtt. Volt is miért, ez volt a 23. szakasz győzelme a túron, amivel megelőzte André Darigard, és az sem kizárt, hogy az idei túr végére André Ledoux is meg lesz neki, aki 25 szakasz győzelemmel áll. Sajnálatos módon a szakasz után a hegyről lefelé a csapatbuszokhoz guruló, a szakaszon sárga trikóban tekerő Thorsten Trine bukott, eltört 3 bordája és feladta a túrt. Rajta kívül már több nagyobb név is feladta, úgy mint Kian Aidebrux, Arvid de Kleyn, vagy Arnaud Elie, akin továbbra is rajta van a túrátok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt.

Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.

turmelés szakasz után a mezőny kicsit megnyugodhatott, hiszen két ezen a szinten teljesen síknak mondható szakasz következett. A hetedik szakasz Hajemabból Bordóba tartott. Nyugis szakasz, kicsit trükkös végjátékkal, ugyanis nem célegyenesben sprinteltek a versenyzők, hanem egy folyamatosan kanyarodó szakaszon. Ennek megfelelően kiemelt fontossággal bírt a helyezkedés, az első mezőny hajrát megnyerő Olaf Koy pedig elkeveredett, pontosabban bezárták a sprintben. Philipsen lábaiban hiányzik a lóerő, amivel eddig halomra nyerte magát a túron, viszont a világ legjobb sprinterének tartott Tim Merlier kirobbanó formában van, esélyt sem adva a többieknek megnyerte a szakaszt. A második helyen Søren Varensholt, a harmadik helyen pedig Bini Girmay végzett. A nyolcadik szakasz nem várt izgalmakat hozott, hiszen a szökevények egész sokáig kitartottak, mi több, Liam Sloknak több mint egy perces előnye volt az utolsó 10 kilométerre. Szívszorító módon a legvégén elfogták Slokot, pedig az egykori nagy szökevény specialista Thomas de Gent azt tweetelte a szakasz közben, hogy ez meg lesz neki. Újabb mezőnyhajrá, aki az utolsó kanyarban nem volt az első ötben, az nem tudja megnyerni a Bergeraki befutót, mondták. Nos, erre Tim Merlier elég erősen rácáfolt, hiszen a semmiből érkezett meg mindenki elé, és egy őrületesen nagy erőkifejtéssel megnyerte második szakaszát az idei túron, összességében pedig ötödik győzelmét ünnepelte a belga. A második helyen Girmay, a harmadik helyen pedig Olaf Koy végzett. Szegli.

Ebben a pillanatban is zajlik a Wimbledon férfi döntője, ahol a 2025-ös Australian Open döntős párosítása, Jannik Sinner, Sascha Zverev jött össze a centerpályán. Abszolút papírforma, a torna első és második kiemeltje csap össze, viszont ha azt veszük, hogy Zverev sokáig mennyire nem játszott jól füvön, akkor viszont meglepetés. Carlos Alcaraz hiányában azt érezhetjük, hogy Sinnernek nincs ellenfele, ha egészséges. Címvédő ráadásul, az elődöntőben pedig Novak Djokovicot verte. Szinte minden az olasz mellett szól, viszont tagadhatatlan, Zverev mennyivel felszabadultabban játszik, mióta megnyerte a Garrost. Kevesebb a passzív fázis, sokkal inkább hiszi el már magáról, hogy a legnagyobbak közt van. Azzal pedig, hogy döntőzik Wimbledonban, azt is elmondhatja magáról, hogy az összes Grand Slam-en döntőzött már. Mi több, olimpiai bajnokként, világbajnokként, Grand Slam bajnokként a Triple Crown is megvan neki, amivel olyan szűk társaság tagja lett, amelyet Federer sem Nadal sem mondhat el magáról. Ugyanis ez a társaság André Agassi, Novak Djokovic, Andy Murray és most már Sascha Zverev. Sinnernek egyértelműen jól kell fogadnia és hatékonyan kell tartania a tenyeresét, míg Zverev első számú fegyvere az adogatása és a hálónál való hatékonysága lehet. 92

0: A Cegléd Rádió hétvégi sport hír összefoglalóját hallhatták, viszont érdemes velünk maradni, mivel a következő órában a VB-ről lesz szó, a negyeddöntős mérkőzésekről, valamint az elődöntős párosításokról. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar kóprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba.
1: Az időjárásról.
5: Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ahogyan azt ígértem, már is itt vagyunk, és folytatjuk a futball VB negyed döntői elemzésével, valamint az elődöntős párosításokkal. Előtte viszont hallgassunk egy kis zenét, egészen pontosan utazzunk vissza a 90-es évek elejére, ahol a garage rock, a grunge, az alternatív rock és a punk zene volt a legmeghatározóbb zenei stílus. Egy csapásra mindenki fekete Converse-t hordott, és sikkesen szomorúvá vált. Ezen időszakban alkotta a legnagyobb slágerét a Nirvana, a Pixies, vagy éppen a Soundgarden. Most nem ők, hanem a georgiai R.E.M. együttes jön, akiket szinte lehetetlen lenne kihagyni az előző felsorolásból. A banda 1980-ban alakult Michael Stipe, Billy Barry, Peter Buck és Mike Mills által Twisted Kites néven. A későbbi R.E.M. banda név a szótár véletlenszerű felütésével született, állítja egy anekdota. Első kis lemezük a Radio Free Europe 1981-ben jelent meg, még mindössze 1000 példányban, de a kezdő együttes bekerült a Village Voice évvégi összesítésébe is. Az 1982-es kis lemezüket, a Chronic Town-t a következő évben követte az első nagy lemez, amelyet a Rolling Stones című rocklap az év lemezévé választott. A következő évek lemezei már az eladási listákon a 40. hely környékére kapaszkodtak, így az együttes a College Rock egyik legfontosabb képviselőjévé lépett elő. 1991-ben kijött az Out of Time című albumok, ami világszerte hatalmas sikert aratott, rajta a Losing My Religion című számmal. Ezt hallgathatják most az FM 92.5-ön.

0: Csütörtökön először a negyeddöntős párosítások közül Franciaország lépett pályára Marokkó ellen, ahol Brahim Diazéknak fel volt adva a lecke. A Bayern által frissen igazolt Saibari sérülés miatt kihagyta a találkozót, és az a támadó potenciál nagyon hiányzott a meccsen az észak-afrikaiak játékából. Az első félidőt követően még 0-0 volt az állás, ám a második félidőben Mbappé villant, egy remek tekeréssel előnyhöz juttatta a gallokat, majd Dembélé pazar lövése is védhetetlennek bizonyult. Bono a gólok ellenére jól állta a sarat, és talán csapat a legjobb játékosa volt a találkozón. 4 évvel ezelőtt az elődöntőben ugyanilyen aranyban nyertek a franciák Marokkó ellen, mint akkor most is a papírforma érvényesült, ám összességében nem lehet csalódott Marokkó, fiatal csapata van és rendre kiválóan helytelt kontinens, vagy éppen világeseményeken.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerős.

0: Pénteken Spanyolország játszott a negyed döntőjét, és a vártnál jóval szorosabb eredmény született Belgium ellen. Fabián Ruiz révén igaz vezetéshez jutottak az első félidőben Luis de la Fuente fiai, ám Charles de Ketelaere fejjel egyenlíteni tudott még a szünet előtt. Mint a portugálok elleni meccset láttuk volna, labdatartás, de érdemben nem tudott helyzeteket kialakítani a spanyol válogatott, mindaddig, míg be nem állították az utolsó percekre Merinót. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy Thibaut Courtois megsérült és Sam Lammens érkezett a kapuba, akiről a 86. percben kipattant egy lövés pont Merino elé, aki ezzel a késői góllal tovább lőtte a csapatot.
1: Következzen egy friss

0: Szombat késő este rendezték talán a negyeddöntők legjobban várt meccsét Norvégia és Anglia közt. Az előzetes várakozásoknak teljes mértékben megfelelt a találkozó, Sergerup egy bombagollal vezetést szerzett Norvégiának, akik szinte végig dominálták az első félidőt, főleg a vezető találat után. Igen ám, viszont a torna egyik legjobb játékosa, Jude Bellingham az első félidő hosszabbításában egy gyönyörű találattal legalizált, amely végül a rendes játékidő végeredményét is jelentette. A hosszabbítás hidegzuhanyként érte a norvégokat, szinte azonnal gólt szerzett Bellingham, a 2-1-es vezetés pedig nem adta ki a kezéből Thomas Tuchel csapata.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Az utolsó negyed döntőn ma hajnali 3-kor Argentina egyetlen nem európai csapatként lépett pályára Svájc ellen. Alexis McAllister révén már korán vezetéshez jutottak, a második félidő derekán Dan Endoyé egyenlített, eléggé jó paszba is került Svájc a gól után, egészen addig, míg Brie Lemboló meg nem kapta második sárgáját, ráadásul műesésért, amivel emberhátrányba került Svájc. Ennek ellenére Murat Yakin csapata szépen védekezett, és csak úgy, mint pár órával azelőtt, itt is hosszabbításra került sor. A hosszabbítás első 15 percen nem hozott gólt, ám a 112. percben Julián Álvarez egy bombagollal, majd Lautaro állította be a 3-1-es végeredményt. Lionel Messi lett a meccsembere.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Az elődöntőket kedden és szerdán rendezik majd. Kedden Franciaország, Spanyolország, míg szerdán Anglia, Argentína összecsapás lesz majd látható. Mind a két alkalommal magyar idő szerint este 9-kor, előbbi Arlingtonban, míg utóbbi Atlantában, mindkét stadion fedett pályás, az időjárás nem fog közbeszólni. A bronzmeccs majd Miami-ban szombaton 23 órától, míg a döntő New York külvárosában, East Rutherfordban vasárnap este 9-től lesz követhető.

0: tehát a VB negyed döntős mérkőzései, és elérkeztünk az elődöntőkhöz, ahol Franciaország Spanyolországgal, Argentina pedig Angliával fog összecsapni. Legközelebb pénteken érkezem majd önökhöz, akkor már hangolódunk a döntőre, valamint a bronzmérkőzésre. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap semmisítik meg a választás szavazólapjait és iratait. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A szlovák-cseh-magyar kóprodukcióban készült filmet részben Magyarországon forgatták. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az álmokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. A fiatal visszaesőként jogosítvány nélkül vezetett, a kocsiban pedig kábítószer gyanús anyagot találtak. Eljárás indult ellene. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba.
1: Az időjárásról.
3: Visszatér a kánikula, holnap gomoly felhős, napos idő várható, de délután keleten erősen megnövekszik a felhőzet. A hajnali 12-20 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de keleten 25 fok alatt marad a csúcs hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
4: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Holnap kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. Élesen bírálta az amerikai elnök iránt. Donald Trump egy interjúban arról beszélt, hogy Washington tegnap ismét megegyezett Teheránnal, majd nem sokkal később Irán drónnal támadott meg egy hajót a Hormuzi szorosban. Közölte azt is, hogy a szoros nyitva áll a forgalom előtt. Az Egyesült Államok mintegy 140 iráni célpontot, köztük rakéta és drón létesítményeket támadott válaszul a kereskedelmi hajót ért csapásra. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete ugyancsak egy interjúban közben kijelentette, az Irán elleni válaszcsapás ellenére folytatódnak az egyeztetések a perzsa állammal. Párizsban egyeztet holnap a tetrekészek koalíciója. Emmanuel Macron a francia nemzeti ünnep előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, közöttük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az uniós intézmények és a NATO vezetőit. Macron korábban azt mondta, hogy az európai országok továbbra is készek erős biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. 3 autó ütközött kora délután az M7-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon Martonvásár közelében. A balesetben 2 gyermek megsérült. A mentők könnyebb sérülésekkel vitték őket kórházba.
1: Az időjárásról.
4: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult. Tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik. Tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt a szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7,5 éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak odakeveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt, amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt, és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a Bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelyen volt, ilyen írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág. Viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-92-95-ös, küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: példát mondani pillangóhatással saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel. Most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősöm, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepcióst keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek. Kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató. 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem három olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már öten, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lánnyal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi. Meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk itt Amerikában. Na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-925-925-re, hamarosan folytatjuk.
1: Következzen egy kis dal a Ceglét Rádióban.

0: Luca e-mailt küldött nekünk még az előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglét hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangóoltással a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte lesz nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-925-925-re, ha van ilyen sztoria. Lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várható volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt. Nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na ez engem ott annyira felgyűjtett, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöltöttem a Tindert rögtön, miután hazamentem, életemben először is utoljára. Gondoltam, csak van a világon valaki, akinek kelleni fogok, és pont én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd két-három napon át minden nap ez ment, még nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami. Azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rám írt, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az álom kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Azért az nagyon komoly. Emese üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió FM 92.5. Shine bright like a diamond.

Ez itt a Ceglét hangja első órájának utolsó blokkja, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszus gitár a neve, elkezdtem azon pötyögni, és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszus gitározom, megkért, hogy legyek egy kolíz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá két évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Rábólintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori. Zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált ex-nőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak, 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagy koliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy hely,

0: Volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt. Nagyon sok szex és New York meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helyiségben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@cegliradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/cegliradio, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva, az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk, úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát. Tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltással a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: is marad.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
1: Az időjárásról.
2: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ma utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk. Így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomor rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 92 92 5-ös, néhány zene, és folytatjuk a Ceglét hangját, maradjanak velünk!
1: Ceglét Rádió! 92 5!

0: Peti üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdése válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatása a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimanság@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete, szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalomban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva. Minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egyszemélyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőn várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben. Nálam vendég ült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz, kettőben mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttöm a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lányjal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont két napra rá feljött hozzám, mert két hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még két blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk, most a feleségem. Hát ehhez már gratulálok, tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről, de a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből, 0635 92 95, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta-sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan ír le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé is, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot. Ma már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a párodat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta, az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont megleszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Cegléd hangjában.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nanni köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett fagylók tömeges pusztulása is.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanót a Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás is, persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhinta, a hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők, kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagy cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy-Vári Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. 3. társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett fagylók tömeges pusztulása is.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónéni Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli retro metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Július 19-én különleges sport és családi program, már minden érdeklődő Törtelen a KK-stornál, a világ legjobb íjászai érkeznek Törtelre, hogy összemérjék tudásukat az íjász világkupán. Lesz íjász bemutató és oktatás, és persze a verseny mellett jurta, népi játékok, kézműves foglalkozás, kosaras körhint, a hagyományőrző programok, arcfestés, óriás buborék, zenés meseműsor, egész nap színpadi programok és fellépők kézműves vásárhelyi termékekkel. A rendezvény egész napos kikapcsolódást kínál, tehát kicsiknek és nagyoknak egyaránt, miközben a hagyomány, a pontosság és a sport iránti szenvedély találkozik egy helyen. Tehát íjász világkupa Törtelen július 19-én délelőtt 10 órától a KK-stornál.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagy cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
0: Az időjárásról.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet. Zenés mesekuckó Albertésán a Márai Sándor Városi Könyvtárban július 15-én szerdán 16 órától 17 óra 30 percig, a mesélő fotelben Vasné Irén. Majd az akusztik trió interaktív zenés műsorát hallhatják és láthatják természetesen kicsik és nagyok. A program ingyenes, melyet 6 éves kor alatt kísérővel, nagy testvérrel, szülővel, nagyszülővel látogathatnak a gyerekek. Előzetes regisztráció az 53-as körzet 370-414-es telefonszámon.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Magyar kóprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott.